0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió Egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, aki most jön. Az Ed Sheeran, aki elfelejtett az egyik oldtimerére biztosítást kötni, pont a héten pörgött ki ennek a már bíróságra került ügye, és összesen több mint 1000 font, amiben ez pluszban fájt neki. Hát azt mondta, hogy azért nem volt rajta biztosítás, mert restaurálják, de ez nem hatotta meg a bírót. A Radio1.hu-n egyébként erről is írunk meg, ehhez hasonló érdekességeket is lehet találni. Ed Sheeran, Azizám, ahogy ígértem, már indítom is a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ő Joel Corey, aki 21 éves volt, amikor Shakirának a Waka Waka-ja meghódította az egész világot a foci VB betétdala 2010-ben egyébként, ha valaki az évszámot keresné. Hát azóta eltelt újabb 16 év, Joel Corey egy csomó nagy kedvencet készített Shakira is, meg közben egy újabb hivatalos VB dalt, ami tényleg gigasláger. Shakira, die, die! Ezt indítom a rádió.

0: szép.
1: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött,
1: mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
2: Mi nem csak mondjuk,
1: nekünk ez az életünk,
2: mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy. Ma

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy a fesztivál szezon, pedig távolról sem ért véget. Előttünk van még a Strandfesztivál, meg a Szegedi Ifjúsági Napok. Mind a kettőn ott leszünk, a jövő hét pedig konkrétan a Strandról szól, ahol már szerdán felállítjuk a színpadunkat, és elkezdjük az elképesztő buli sorozatot a diszkós ittel egyébként. Az igazi mai slágerek ott is pörögnek, meg én is hozom a legújabbakat. Most Kámrától választottam. Ez a Hug Your

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A következő órában is hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, remélem bírjuk az éjszakát, akár buli, akár meló, akár vezetés. Kitartást! A nagy kedvenceket intézem, elsőként Tóth Abigail, Alexen, Sugar Daddy. De ez tényleg csak a kezdés, megállás nélkül indítom az igazi mai slágereket a következő órában is.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Nincs többé ráncos bőr, ezt állítja egy nemzetközi kutatócsoport. Az emberi bőr kialakulásának titkait tárták fel kutatók, ami az öregedés elleni küzdelemben és a transzplantációs eljárásokban is áttörést hozhat. Egy nemzetközi kutatócsoport jelentős előrelépést ért el az emberi bőr kialakulásának megértésében. A tudósok nem csak feltárták, hogy hogyan jön létre a bőr őssejtekből, de kis mennyiségben laboratóriumban is sikerült bőrt előállítaniuk, írja a BBC. Ez a felfedezés új távlatokat nyithat az öregedés folyamatának lassításában, a mesterséges bőrtranszplantációs célú előállításában, valamint a hegesedés megelőzésében. A kutatás a Human Cell Atlas projekt keretében zajlott, Muzlifa Hanifa professzor, a projekt egyik vezetője pedig elmondta, hogy ha manipulálni tudják a bőrt, és meg tudják akadályozni az öregedést, akkor kevesebb ráncunk lesz. Ha megértjük, hogyan változnak a sejtek a kezdeti fejlődésüktől a felnőttkori öregedésig, akkor jöhetnek az olyan kérdések is, mint hogyan fiatalíthatom meg a szerveket, hogyan tehetem fiatalabbá a szívet, vagy hogyan tehetem fiatalabbá a bőrt. A kutatók azonosították azokat a géneket, amelyek a magzati fejlődés során bekapcsolódnak és irányítják a bőr kialakulását. Jelenleg a bőrfiatalításnak vagy bőrmegújításnak azt a kezelést nevezik, amit a bőr rendellenességeire vagy az öregedés jeleinek eltüntetésére alkalmaznak. Az eljárások során szabályozott sérüléseket okoznak a bőrfelszínen, ezzel kényszerítve a regenerálódást, így serkentik a kollagénrostok és új bőrsejtek termelését. Thomas L. Roberts széndioxidos lézer használata során pedig 1990-ben fedezte fel, hogy az öregedés látható jelei visszafordíthatók, eltávolíthatók az elváltozás kialakulásának okaitól függetlenül. A bőr fiatalítása elérhető hővel, kémiai úton, mechanikusan és injekciós kezeléssel, valamint fénnyel is.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert sokan mondják, hogy minden idők együttműködése és duettje ez. Hát, ha nem is a, de az egyik, az tuti, Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss. Jó kezdés volt, és legalább ilyen jó a folytatás is, hát ekkorára még azért nem nőtt Loi meg David Puentes, de egy elképesztően nagy aktuális slágert azért összehoztak. Ezt én itt a Golden Summer-t a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Taylor Swift, akinek újra elég komoly konfliktusa van Donald Trump-pal, akinek a csapata több posztban a TikTokon felhasználta az ő dalait, természetesen mindenféle engedélye nélkül, és hát egyébként sincs túl, hát hogy mondjam, kifinomult viszony kettejük között, idézőjelbe tévesen lenne ez igaz, szóval hát nem vette ezt jó néven és komoly perekkel fenyeget. Taylor Swift, akinek itt az igazi mai sláger az Opel Light, amit indítok a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Egy nagy fesztivál kedvenc, méghozzá egy hazai fesztivál kedvenc a Follow the Flow-tól, és a fesztivál szezon természetesen még nem ért véget. Jövő héten a Strand Fesztiválon bulizhatunk közösen, ahol természetesen ott lesz a Rádió Stage és az összes Rádió 1 DJ, vagyis az ország legjobb DJ-i. Mondom az első nap line-upját, a szerdai nap a diszkós ittel indít, aztán Lotfi Begi, Paul Max, Jamila, Christopher, DJ Meskerviki, Newik és Jauri, aki pörgeti az igazi mai slágereket, és ez még csak az első nap. Most viszont én pörgetem ezeket egymás után, és a nyár egyik nagy favoritját az a Maleskedzsitől, ez a

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék, addig pedig olyan nagy kedvencek, mint Metzger, Viki újdonsága, One Kiss, J-Lo és David Guetta párosa, Save Me Tonight, vagy Bibi Rexha és a Faithless és a New Religion. A következő zenei órát ezzel a nagy kedvenccel indítom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Sikerült oxigént termelni a Marson, ez szenzációs hír, egy uzsonnás doboz méretű szerkezet az úgynevezett MOXIT tavaly február óta sikeresen állít elő oxigént a Marson, nagyjából annyit, mint egy átlagos fa a Földön. Kutatók most egy jóval nagyobb teljesítményre képes verziót juttatnának el a vörös bolygóra, előkészítendő az emberes utazásokat. Több száz fa által megtermelt oxigén mennyiségét előállító szerkezet eljuttatása a Marsra, ez a következő célja tehát a Massachusetts-i kutatóknak, akik a Science Advances című folyóiratban tették közé a MOXIT nevű oxigénfejlesztő szerkezet eddigi működéséről és a kutatás további céljairól szóló tanulmányukat. A szerkezet a Mars 95%-ban széndioxidból álló légköréből termel oxigént. Eddig 7 alkalommal különböző feltételek közepette indították be a szerkezetet, és a MOXIT minden alkalommal elérte azt a célt, hogy a bolygó felületén lévő széndioxidból óránként 6 g oxigént vonjon ki, nagyjából a földi fák sebességével megegyezően. A MOXIT, amely a NASA bolygókutató központja által kifejlesztett Perseverance marsjáró fedélzetén jutott el a vörös bolygóra, bebizonyította, hogy minden évszakban és a nap bármely szakában képes feladata ellátására állapították meg a kutatók. A projekt vezető kutatója Michael Hecht megjegyezte, hogy sokat tanultak ebből a kísérletből, amely a jövőbeni nagyobb léptékű rendszerek alapjául fog szolgálni. A kutatók elképzelései szerint a MOXIT méretarányosan megnövelt változatát elküldenék a Marsra. Ez a szerkezet még az emberes Mars utazás előtt kezdené meg a működését a vörös bolygón. A szerkezet folyamatosan termelni az oxigént, immár több száz fa teljesítményét produkálva. Ez pedig elég lenne a misszióban résztvevő emberek ellátásához és olyan rakéta meghajtásához, amely vissza is hozza őket a Földre. Ez kiváltaná azt a feladatot, hogy ugyanezt az oxigént a Földről kelljen a Marsra szállítani.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Ez a dal meg, hát akárhova megyünk nyaralni most, akárhova bulizunk, tudja, hogy pörög szenzációs. És ugyanilyen szenzációs a folytatás is, az egész órában hozom az ilyen nagy kedvenceket. Most egy nagy klasszikust választottam, Alan Walkertől, Leo Maxtől, az Ölom Part 2 a Rádió 1-en.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy közti pedig Jennifer Lopez-zel folytatom, aki elárult, hogy szerintem mitől tökéletes egy férfi. Tudjátok, mit tesz egy férfit igazán vonzóvá? Nem az órája, nem az autója, nem a magángépe, bár az sem rossz, tette hozzá mosolyogva, hanem az, ami igazán sokat jelent, hogyha egy férfi odafigyel, beveti az ágyat, akár elmosogat, vagy ha fáradt vagy, akkor próbál vele foglalkozni, szóval odafigyel rád. Ez az igazán fontos, erre figyeljetek, tanácsolta Jennifer Lopez. Na, és hát miközben pörögnek az ilyen életmód tanácsok az énekesnőtől, azért itt az igazi mai slágere is, David Guettával, J-Lo, Save Me Tonight, az egyik legújabb, amit már is indítok. Don't

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig Strandfesztivál, természetesen Rádió 1-el és Rádió Stage-el az ország legjobb DJ-i ott lesznek, és megint bebizonyítjuk, hogy mi tudjuk a legnagyobb bulikat csinálni. Azt pedig folyamatosan bizonyítjuk, hogy mi hozzuk az igazi mai slágereket, most Hypaton, Norma Jean Martin és az Out of My Head, amit indítok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Balaton legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Még tombol a nyár a strandokon. Leendő orvosok a Keszthelyi Városházán. Átmeneti vízhiány néhány zalai településen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 16-a van, vasárnap. Sok vendéget remélnek még a következő néhány hétre a hazai fürdők és strandok üzemeltetői. A nyár még tart, az extrém hőség azonban vissza is vetheti a forgalmat, mondja Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
3: Júniusban volt egy csúcs, de akkor még a gyerekek iskolába jártak, tehát itt igazából csak a hétvége játszott. A július az sajnos gyengébb volt, mint az elmúlt években, nem volt kiemelkedően jó idő. Most viszont azt látjuk, hogy itt augusztus 20-áig folyamatosan 30 fok fölötti hőmérsékleteket jeleznek. Ezt jót fog tenni a fürdőüzemeltetőknek is, és rekord vendége számra számítunk, de mikor hosszú távon tart a hőség, akkor már kontraproduktív, az emberek nehezebben mozdulnak ki. Utólag tudjuk csak megerősíteni, hogy így történt-e.
2: Orvostanhallgatók látogattak a Keszthelyi Városházára. A Szegedi Tudományegyetem 6 orvostanhallgatója tölti jelenleg a 3 hetes szakmai gyakorlatát a Keszthelyi Kórház belgyógyászati osztályán. Ez alatt az idő alatt a város önkormányzata biztosítja számukra a szállást. Ez olvasható a polgármester közösségi oldalán. Tóth Gergely posztja szerint a napokban egy kötetlen beszélgetésre hívta a leendő orvosokat, akik a kórházban szerzett tapasztalataikról és a keszthelyi mindennapjaikról meséltek a városvezetőnek. A fiatalok azt is elmondták, hogy nem csak a beteg ágyak mellett segítenek. Hétfőn vért adtak, amivel több ember életét mentették meg. Átmeneti vízhiány, nyomás csökkenés és vízminőségváltozás várható néhány zalai településen. Tárolótisztítást végez jövő héten a Zalavíz ZRT, ezért hétfőn és szerdán a Kemendolláron és a Vöcskön településeken élők számíthatnak erre. Emellett hétfőn és kedden a Nagykapornaki közös hivatalhoz tartozó településeken is dolgoznak majd a szakemberek. Ezt közölte a szolgáltató a közösségi oldalán. A posztjuk szerint szerdán pedig Lakhegyen és Egerváron is lehet átmeneti vízhiány. A Zalavíz a közösségi oldalán arra is felhívta fogyasztói figyelmét, hogy kedden a lentiben működő személyes ügyfélszolgálatuk zárva tart, vagyis ne aznapra tervezzünk ügyintézést. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ma még nagyon meleg lesz az idő térségünkben. A napsütés lesz túlsúlyban, csak időnként jelenhetnek meg felhők. A szél napközben több felé megélénkülhet. A következő napokban azonban jelentős változás érkezik az időjárásban. Egy hidegfront hatására záporok és zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet több fokkal visszaesik és megszűnik a kánikula. A jövő hét első felében már 25-28 fok körüli maximumok lehetnek jellemzők.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Nincs többé ráncos bőr, ezt állítja egy nemzetközi kutatócsoport. Az emberi bőr kialakulásának titkait tárták fel kutatók, ami az öregedés elleni küzdelemben és a transzplantációs eljárásokban is áttörést hozhat. Egy nemzetközi kutatócsoport jelentős előrelépést ért el az emberi bőr kialakulásának megértésében. A tudósok nem csak feltárták, hogy hogyan jön létre a bőr őssejtekből, de kis mennyiségben laboratóriumban is sikerült bőrt előállítaniuk, írja a BBC. Ez a felfedezés új távlatokat nyithat az öregedés folyamatának lassításában, a mesterséges bőrtranszplantációs célú előállításában, valamint a hegesedés megelőzésében. A kutatás a Human Cell Atlas projekt keretében zajlott, Muzlifa Hanifa professzor, a projekt egyik vezetője pedig elmondta, hogy ha manipulálni tudják a bőrt, és meg tudják akadályozni az öregedést, akkor kevesebb ráncunk lesz. Ha megértjük, hogyan változnak a sejtek a kezdeti fejlődésüktől a felnőttkori öregedésig, akkor jöhetnek az olyan kérdések is, mint hogyan fiatalíthatom meg a szerveket, hogyan tehetem fiatalabbá a szívet, vagy hogyan tehetem fiatalabbá a bőrt. A kutatók azonosították azokat a géneket, amelyek a magzati fejlődés során bekapcsolódnak és irányítják a bőr kialakulását. Jelenleg a bőr fiatalításnak vagy bőr megújításnak azt a kezelést nevezik, amit a bőr rendellenességeire vagy az öregedés jeleinek eltüntetésére alkalmaznak. Az eljárások során szabályozott sérüléseket okoznak a bőrfelszínen, ezzel kényszerítve a regenerálódást, így serkentik a kollagénrostok és új bőrsejtek termelését. Thomas L. Roberts széndioxidos lézer használata során pedig 1990-ben fedezte fel, hogy az öregedés látható jelei visszafordíthatók, eltávolíthatók az elváltozás kialakulásának okaitól függetlenül. A bőr fiatalítása elérhető hővel, kémiai úton, mechanikusan és injekciós kezeléssel, valamint fénnyel is.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Szép reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után 11 perccel, Tiesto után Ed Sheeran. Ez is egy nagy széria. Egyébként augusztus 16-a van, az Ábrámok, a névnaposok. Sok boldogságot nekik!

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Mark Zuckerberg pedig ismét videóval jelentkezett, ilyenkor mindig valami nagyon fontosat, vagy fontosnak tűnőt jelent be. Hát most pont az, hogy általánosan elérhetővé tenni a mesterséges intelligencia, szuperintelligencia verzióját mindenki számára. Azt mondja, hogy ez alapvető fontosságú, és egy nyílt levelet is közzétett ezzel kapcsolatban, hogy mikor részletek, ha valaki belemerülne a Radio 1 pontú megtalálja. Én viszont indítom az újabb nagy kedvencet az igazi mai slágerek között, két olyan, ez a Turn the Lights Off itt a Radio 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ma is 32 fok, holnap 30 pici esővel, kedden pedig lesz egy pici lehűlés, ilyen 25 fokkal, de aztán szerdától ismét melegszik az idő. Az igazi mai slágerek között pedig Lost Frequencies-zel folytatom, a Bastille-el, a Head Down, óriási kedvenc. Mindjárt indítom a hírek után itt a Rádió 1-en.
1: Jó

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Sikerült oxigént termelni a Marson, ez szenzációs hír, egy uzsonnás doboz méretű szerkezet, az úgynevezett MOXI tavaly február óta sikeresen állít elő oxigént a Marson, nagyjából annyit, mint egy átlagos fa a Földön. Kutatók most egy jóval nagyobb teljesítményre képes verziót juttatnának el a vörös bolygóra, előkészítendő az emberes utazásokat. Több száz fa által megtermelt oxigén mennyiségét előállító szerkezet eljuttatása a Marsra, ez a következő célja tehát a Massachusetts-i kutatóknak, akik a Science Advances című folyóiratban tették közé a MOXI nevű oxigénfejlesztő szerkezet eddigi működéséről és a kutatás további céljairól szóló tanulmányukat. A szerkezet a Mars 95%-ban széndioxidból álló légköréből termel oxigént. Eddig 7 alkalommal különböző feltételek közepette indították be a szerkezetet, és a MOXI minden alkalommal elérte azt a célt, hogy a bolygó felületén lévő széndioxidból óránként 6 g oxigént vonjon ki, nagyjából a földi fák sebességével megegyezően. A MOXI, amely a NASA bolygókutató központja által kifejlesztett Perseverance marsjáró fedélzetén jutott el a vörös bolygóra, bebizonyította, hogy minden évszakban és a nap bármely szakában képes feladata ellátására állapították meg a kutatók. A projekt vezető kutatója Michael Hecht megjegyezte, hogy sokat tanultak ebből a kísérletből, amely a jövőbeni nagyobb léptékű rendszerek alapjául fog szolgálni. A kutatók elképzelései szerint a MOXI méret arányosan megnövelt változatát elküldenék a Marsra. Ez a szerkezet még az emberes Mars utazás előtt kezdené meg a működését a vörös bolygón. A szerkezet folyamatosan termelné az oxigént, immár több száz fa teljesítményét produkálva. Ez pedig elég lenne a misszióban résztvevő emberek ellátásához és olyan rakéta meghajtásához, amely vissza is hozza őket a Földre. Ez kiváltaná azt a feladatot, hogy ugyanezt az oxigént a Földről kelljen a Marsra szállítani.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió!

0: Igazi mai slágerek.
1: Változatosan. Ez a Rádió 1.
2: I thought that I've been hurt before.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Shakira jön és a Die Die, a dalnak a jogdíjai viszont nem hozzá, sőt nem is a FIFA-hoz folynak be, ugye hivatalosan ez a legutóbbi foci VB betétdala, hanem egy olyan jótékonysági alapítványhoz, ami azért küzd, hogy minden gyerek tudjon sportolni, függetlenül attól, hogy adott esetben mennyi pénze van a családnak, szóval erre fordítják az ebből a dalból befolyó nyereséget, hasznot, jogdíjakat, ami szerintem nagyon menő, meg jó a dal! Shakira, Die Die, ezt indítom a Rádió 1-en!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Balaton legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Óvatosan válasszunk szúnyogriasztót. Festmény díszítheti a városi edzőterem falát. Fejlesztések az alalövői Borostyántónál. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 16-a van, vasárnap. Körültekintéssel válasszunk szúnyogriasztót. Olyan szert alkalmazzunk, amelynek van hatósági engedélye, és a riasztókat mindig a használati útmutató szerint használjuk. Mondta rádiónknak Stikler János, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és infekciókontroll főosztályának biológusa.
2: Kizárólag a szabadon lévő védendő bőrfelületet szabad felvinni, és amikor már nincs szükség a riasztó hatásra, akkor a kezelt bőrt le kell mosni. Sérült bőrfelületre, nyálkahártyára ne kerüljön a riasztószer, és nagyon fontos figyelembe venni az életkori korlátozásokat, mivel egyes termékek kisgyermekeken vagy várandós hölgyek esetében nem használható, illetve általános óvintézkedés, hogy a gyermekek készfejét és tenyerét ne kezeljük a riasztószerrel, mert azt a gyermek a szájába veheti.
1: Alkotóknak és művészcsoportoknak hirdetett pályázatot az Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete. A városi edzőterem Ady Endre utcai külső falára tervezhetnek egy falfestményt, írja a város a közösségi oldalán. A posztjuk szerint olyan lendületes, vidám és látványos tervet keresnek, amely kapcsolódik a mozgáshoz, és akár Keszthely sportos múltjából is merít. A pályázatra 18 éven felüli alkotók jelentkezhetnek, akiknek egy rövid leírást és egy látványtervet is be kell adniuk, emellett korábbi munkát és egy rövid bemutatkozást is kérnek tőlük. Az ötleteket augusztus 31-éig várják. A szakmai zsűri pedig szeptember közepén választja ki a nyertes alkotást, amely a tervek szerint október végére már fel is kerülhet az edzőterem falára. Megszépült az alalövői Borostyántó környezete. Az idevezető út első 500 méterét leaszfaltozták, a további szakaszokon pedig betömték a kátyukat. Erről számolt be a közösségi oldalán a Borostyántó strand és Kutyabarát strand. A posztjuk szerint emellett a strand területén a korábbi 13 napelemes lámpa mellé további 15-öt helyeztek el. Ennek köszönhetően a tó keleti oldalán, a gát felüli résztől a kemping végéig biztosított az éjszakai világítás. Ma még folytatódik a hőség, térségünkben sok napsütésre és igazi strandidőre számíthatunk. A délies szél időnként élénk lehet. A nagy meleg azonban már nem tart sokáig. A jövő hét elején, vagyis holnaptól hideg front éri el térségünket, és záporok, zivatarok is érkezhetnek. A front mögött jelentősen visszaesik a hőmérséklet, és jóval frissebb lesz a levegő. A hét közepétől ismét több napsütés valószínű, de egyelőre nem tér még vissza a nagy hőség.
3: A műsor számtermék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. 6 óra után 6 perccel szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás. Arra gondoltam, hogy hozok egy igazi kis nyári ritmust most, mindjárt az óra elejére. Hát ugye, az időjárás is indokolja meg, hát az, hogy augusztus közepén vagyunk. Daddy Yankee, Katy Perry, Snow és a Con Calma jön, aki pedig üzenne a számon 0620

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és végre egy hitelt érdemlő nyilatkozat Rihanna férjétől egyébként arról, hogy Rihanna dolgozik az új albumán. Idejét nem tudom, mióta várjuk ezt. Ez az Only Girl-től

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert Kamrát pedig új zenei fejezetet nyitott a saját karrierében a legújabb dalával Lasso Burrell. A Rádió 1.hu-n egyébként ott van, meg lehet hallgatni, és nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy hogy tetszik. 0620 311 111, ide jöhetnek a vélemények. Amit pedig tudunk, hogy mindenkinek tetszik Kamrától, az a Be Mine. Ezért a hírek után ezt indítom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Balaton legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. Új sportpálya Fonyódon, tilos rámenni. Egy hidegfront hatására záporok és zivatarok alakulhatnak ki. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 16-a van, vasárnap. Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. A vendéglátó szakma egyik legrangosabb kitüntetését évente legfeljebb 3-an kaphatják meg. A Gundel család és a szakmai szervezetek képviselői döntenek arról, hogy a jelöltek közül kik vehetik át az elismerést. Tájékoztatta korábban rádiónkat Kovács László, a Magyar Vendéglátókipar Testületének elnöke.
2: Mint egy 20-25 éves szakmai múlta kell, hogy rendelkezzen, aki jelölést kaphat erre. És azon kívül, hogy valaki nagyon jól megcsinálja a munkáját, annál azért jóval többre van szükség. Tehát olyan oktatói vagy a szakma népszerűsítését tükröző tevékenységet kell, hogy folytasson, amellyel mindenképp egy méltó követője és példamutató tevékenységével a szakmának egy ikonjává nőhet, mint például Gundel Károly volt, akiről ezt a díjat elneveztük.
1: A díjra szeptember 3-áig várják a jelöléseket. Elkészült a Palonai Magyar Bálint általános iskola területén található sportpálya új burkolata. Erről számolt be közösségi oldalán Fonyód polgármestere. Erdei Barnabás posztja szerint a teljes száradásig szigorúan tilos a pályára lépni. Bár a területet kerítés védi, az elmúlt napokban volt már rá példa, hogy családok próbáltak bejutni a pályára. Ezért a városvezető felhívta a figyelmet arra, hogy ne tegyék ezt. Arra kéri a lakosokat, hogy senki nem ásszon át a kerítésen, és a gyerekeket se engedjék a pályára, amíg az hivatalosan meg nem nyit. A friss burkolat ugyanis rendkívül sérülékeny. Akár néhány lépés, futás vagy játék is maradandó. Szélsőséges esetben végleges károsodást okozhat benne. Munkácsi Mihály kevésbé ismert alkotói világába enged betekintést az Egregyi Múzeum időszaki kiállítása Hévízen. A Munkácsi fürdőzik című tárlaton olyan grafikákat és akvarelleket mutatnak be, amelyek a festő osztendei tartózkodásának emlékét őrzik. Munkácsit a 19. század végén a belga fürdővárosban a tenger és az ott pihenő közönség látványait lette meg. A kiállítás szeptember 18-áig, 2-től szombatig látogatható az Egregyi Múzeumban. Olvasható a múzeum honlapján. Ma még nagyon meleg lesz az idő térségünkben. A napsütés lesz túlsúlyban, csak időnként jelenhetnek meg felhők. A szél napközben több felé megélénkülhet. A következő napokban azonban jelentős változás érkezik az időjárásban. Egy hidegfront hatására záporok és zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet több fokkal visszaesik, és megszűnik a kánikula. A jövő hét első felében már 25-28 fok körüli maximumok lehetnek jellemzők.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szerdán pedig újra egy fesztivál, természetesen Rádió 1-gyel, a Strand, ahol lesz Rádió Stage, a szerdai line-up pedig este 8-kor startul a diszkós itt-tel, aztán Lotfi Begi, Pómex, Jamila, Christopher, Metzger, Viki, Nyújik és Gyaudi a lemez játszók mögött. Elképesztően nagyobb bulizú majd. Addig pedig jönnek itt adásban is az igazi mai slágerek, sőt a nyár egyik nagy kedvenc, amit választottam most, Alex Kedzsitől. Ez a Bambolé a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már csak egy óra is jönnek Balázsék a Balázsék Weekend-e, 8 órától meg is tartol a műsor a hét legjobb pillanataival, a következő órát pedig Taylor Swift indítja. A nagy kedvet az Opel Light, pár perc és ezzel folytatom a Rádió egyen, szép reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Utaz velünk a középkorba sümegen. Megújult történelmi lovasjátékok, mongol lovaskaszkadőrsó és középkori lakomák várnak július 14-től heti 4 alkalommal. Fedezd fel a sümegi vár interaktív kiállításait, a számos múzeumot és lovakkori látnivalót, az életre kelt középkori hétköznapokat, és kóstold meg a magyaros ízeket a várcsárdában. Sümeg. Kalandok és élmények az egész családnak. www.hotelkapitány.hu.
3: Stari, a Balaton söre. 14 féle ízben a klasszikustól a gyümölcsösig. Keresd több száz vendéglátóhelyen és a stari.hu-n. Jéghidegen.
4: Szenzációs leértékelés, akár 50-60%-os kedvezmény cipőkre és ruhákra egyaránt. Kihagyhatatlan árak a Brand Shop Keszthely üzletében, a Trendcipő és a Tutto Bene Scarpe Keszthelyi és Hévízi üzletében. Sőt, még Balatonfüreden is. Győződjön meg róla a saját szemével.
5: Jó borok, pazar dallamok és hamisítatlan fesztivál hangulat. Ez a Riesling Platz Fesztivál Hévízen, augusztus 20-a és 23-a között a Kölcsei utcai rendezvénytéren. 4 napon át ingyenes koncertek és felejthetetlen élmények várnak rátok. A belépés díjtalan. Részletes program hévíz.hu.
4: Az Annagóra Aquaparkban 15 vízicsúszdával és óriási hullámmedencével várjuk az egész családot. Merülj el velünk az élményekben Balatonfüreden. Annagóra.com.
6: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió egy hallgatói.
7: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît.
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: A legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Balaton legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Még tombol a nyár a strandokon. Leendő orvosok a Keszthelyi Városházán. Átmeneti vízhiány néhány zalai településen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 16-a van, vasárnap. Sok vendéget remélnek még a következő néhány hétre a hazai fürdők és strandok üzemeltetői. A nyár még tart, az extrém hőség azonban vissza is vetheti a forgalmat, mondja Balog Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
3: Júniusban volt egy csúcs, de akkor még a gyerekek iskolába jártak, tehát itt igazából csak a hétvége játszott. A július az sajnos gyengébb volt, mint az elmúlt években, nem volt kiemelkedően jó idő. Most viszont azt látjuk, hogy itt augusztus 20-áig folyamatosan 30 fok fölötti hőmérsékleteket jeleznek. Ezt jót fog tenni a fürdőüzemeltetőknek is, és rekord vendég számra számítunk, de mikor hosszú távon tart a hőség, akkor már kontraproduktív, az emberek nehezebben mozdulnak ki. Utólag tudjuk csak megerősíteni, hogy így történt-e.
2: Orvostanhallgatók látogattak a Keszthelyi Városházára. A Szegedi Tudományegyetem 6 orvostanhallgatója tölti jelenleg a 3 hetes szakmai gyakorlatát a Keszthelyi Kórház belgyógyászati osztályán. Ez alatt az idő alatt a város önkormányzata biztosítja számukra a szállást. Ez olvasható a polgármester közösségi oldalán. Tóth Gergely posztja szerint a napokban egy kötetlen beszélgetésre hívta a leendő orvosokat, akik a kórházban szerzett tapasztalataikról és a keszthelyi mindennapjaikról meséltek a városvezetőnek. A fiatalok azt is elmondták, hogy nem csak a betegágyak mellett segítenek. Hétfőn vért adtak, amivel több ember életét menthették meg. Átmeneti vízhiány, nyomás csökkenés és vízminőségváltozás várható néhány zalai településen. Tárolótisztítást végez jövő héten a Zalavíz ZRT, ezért hétfőn és szerdán a Kemendolláron és a Vöcskön településeken élők számíthatnak erre. Emellett hétfőn és kedden a Nagykapornaki közös hivatalhoz tartozó településeken is dolgoznak majd a szakemberek. Ezt közölte a szolgáltató a közösségi oldalán. A posztjuk szerint szerdán pedig Lakhegyen és Egerváron is lehet átmeneti vízhiány. A Zalavíz a közösségi oldalán arra is felhívta fogyasztói figyelmét, hogy kedden a lentiben működő személyes ügyfélszolgálatuk zárva tart, vagyis ne aznapra tervezzünk ügyintézést. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ma még nagyon meleg lesz az idő térségünkben. A napsütés lesz túlsúlyban, csak időnként jelenhetnek meg felhők. A szél napközben több felé megélénkülhet. A következő napokban azonban jelentős változás érkezik az időjárásban. Egy hidegfront hatására záporok és zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet több fokkal visszaesik és megszűnik a kánikula. A jövő hét első felében már 25-28 fok körüli maximumok lehetnek jellemzők.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi mai slágermely.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy, szép reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, már egy picivel 7 óra után járunk, én pedig Kaigóval folytatom, aki gyerekkorában rengeteget utazott, nagyon sok helyen élt, az apukája ugyanis a haditengerészetnél dolgozott, és többek között Japánban, Dél-Koreában, meg persze Szingapurban is éltek egy ideig, és azt mondja, hogy ez is nagyon nagy hatással volt a zenéjére. Hát, meg nyilván a norvég gyökerek. Az igazi mai slágerek között Kaigo, One Republic-kal, ez a Chasing Paradise itt a Rádió 1-en.

paradise view. Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mely pedig Jennifer Lopez, aki a hetet Európában, egészen pontosan Olaszországban töltötte az Iker fiaival, mert hogy hamarosan egyetemre mennek, és gondolták, előtte csinálnak egy nagy közös kirándulást, egy trippet, és hát pont Európát választották, ami jó döntés. J-Lo Fisherrel, az igazi mai sláger a Waiting for Tonight, amit indít.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Balaton legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Óvatosan választunk szúnyogriasztót. Festmény díszítheti a városi edzőterem falát. Fejlesztések az alalövői Borostyántónál. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 16-a van, vasárnap. Körültekintéssel választunk szúnyogriasztót. Olyan szert alkalmazzunk, amelynek van hatósági engedélye, és a riasztókat mindig a használati útmutató szerint használjuk. Mondta rádiónknak Stikler János, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és infekciókontroll főosztályának biológusa.
2: Kizárólag a szabadon lévő védendő bőrfelületet szabad felvinni, és amikor már nincs szükség a riasztó hatásra, akkor a kezelt bőrt le kell mosni. Sérült bőrfelületre, nyálkahártyára ne kerüljön a riasztószer, és nagyon fontos figyelembe venni az életkori korlátozásokat, mivel egyes termékek kisgyermekeken vagy várandós hölgyek esetében nem használható, illetve általános óvintézkedés, hogy a gyermekek készfejét és tenyerét ne kezeljük a riasztószerrel, mert azt a gyermek a szájába verheti.
1: Alkotóknak és művészcsoportoknak hirdetett pályázatot az önkormányzat gazdasági ellátószervezete. A városi edzőterem Ady Endre utcai külső falára tervezhetnek egy falfestményt, írja a város a közösségi oldalán. A posztjuk szerint olyan lendületes, vidám és látványos tervet keresnek, amely kapcsolódik a mozgáshoz, és akár Keszthely sportos múltjából is merít. A pályázatra 18 éven felüli alkotók jelentkezhetnek, akiknek egy rövid leírást és egy látványtervet is be kell adniuk, emellett korábbi munkát és egy rövid bemutatkozást is kérnek tőlük. Az ötleteket augusztus 31-éig várják. A szakmai zsűri pedig szeptember közepén választja ki a nyertes alkotást, amely a tervek szerint október végére már fel is kerülhet az edzőterem falára. Megszépült az alalövői Borostyántó környezete. Az idevezető út első 500 méterét leaszfaltozták, a további szakaszokon pedig betömték a kátyukat. Erről számolt be a közösségi oldalán a Borostyántó strand és Kutyabarát strand. A posztjuk szerint emellett a strand területén a korábbi 13 napelemes lámpa mellé további 15-öt helyeztek el. Ennek köszönhetően a tó keleti oldalán a gát felüli résztől a kemping végéig biztosított az éjszakai világítás. Ma még folytatódik a hőség, térségünkben sok napsütésre és igazi strandidőre számíthatunk. A délies szél időnként élénk lehet. A nagy meleg azonban már nem tart sokáig. A jövő hét elején, vagyis holnaptól hideg front éri el térségünket, és záporok, zivatarok is érkezhetnek. A front mögött jelentősen visszaesik a hőmérséklet, és jóval frissebb lesz a levegő. A hét közepétől ismét több napsütés valószínű, de egyelőre nem tér még vissza a nagy hőség.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Idén is megválasztották az ország tortáit, a Bíbor fehér lett Magyarország tortája, Balog László, Balog Zoltán és Kis Roland cukrászmesterek alkotása, Magyarország cukormentes tortáját pedig Puhovszky Alena, Pető Gábor és Vadóc Jenő alkotta meg, a cukrász csapat a szilvafácska tortájukkal nyert. Ez utóbbi amellett, hogy hozzáadott cukor nélkül készült értelemszerűen fontos elemként tartalmazza az amatós szilvát, amelyet a dió és a tejcsokoládé gazdag enyhén roppanó segyei követnek, a bíborfehér pedig, ahogy mondják, a rétegekbe zárt elegancia, amit az erdei bogyós gyümölcsök, a pirított mandula, a sejmes tejfölös mousse és a rögös túró elegáns ízkombinációja alkotja, és emellé van még benne édes ribizli, csokoládi vanília, citrom és liofilizált málna is. Amúgy jól hangzik, sőt, hogy néz ki a Radio1.hu, van róla kép is egyébként, Balázsék a héten már kóstolták is, jövő héten pedig bárki megkóstolhatja, általában ezek egész jól szoktak sikerülni, és hát ahogy kinéz, szerintem idén is elég jól sikerült. Iva Max jön, az igazi mai sláger, a Kings and Queens itt a Radio 1-en.

egyik csak igazi mai sláger megy, már csak pár perc is önnek Balázsik viszont. Én mivel készültem még? Óriási kedvenc. A Swiss Disco Rehab-bel szemfeldel az a Sleep Tonight. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered, bent a Rádió Egyet hallgatom. Ja.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
2: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
1: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
2: Szállás.hu.
1: Úgy is lett.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Itt egy Orlen.
5: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
7: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
9: A Big George Property bemutatja. Új lakások, 9 budapesti és 2 balatoni helyszínen. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Válasz több száz lakásból, és költöz akár idén. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
10: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Balma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, Bály Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograszt és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Szamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
11: Irány Siófok. Augusztus 14-e és 22-e között a bor és kenyér ünnepe vár a hajóállomáson. Esténként zene, ízek, találkozások, augusztus 20-án ünnepi kenyérszentelés és látványos tűzijáték. Egész nyáron kulturális élmények és a varázslatos naplementék. Siófok. Itt kezdődik a Balaton. Részletek siófok.hu.
12: Jó borok, pazar dallamok és hamisítatlan fesztivál hangulat. Ez a Riesling Platz Fesztivál Hévízen, augusztus 20-a és 23-a között a Kölcsei utcai rendezvénytéren. 4 napon át ingyenes koncertek és felejthetetlen élmények várnak rátok. A belépés díjtalan. Részletes

0: Rádió egy top 50. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
1: 1! Reklámot hallottak.
0: A Balaton legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. Új sportpálya Fonyódon. Tilos se rámenni. Egy hidegfront hatására záporok és zivatarok alakulhatnak ki. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 16-a van, vasárnap. Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. A vendéglátó szakma egyik legrangosabb kitüntetését évente legfeljebb hárman kaphatják meg. A Gundel család és a szakmai szervezetek képviselői döntenek arról, hogy a jelöltek közül kik vehetik át az elismerést. Tájékoztatta korábban rádiónkat Kovács László, a Magyar Vendéglátókipar Testületének elnöke.
3: Mint egy 20-25 éves szakmai múltak kell, hogy rendelkezzen, aki jelölést kaphat erre. És azon kívül, hogy valaki nagyon jól megcsinálja a munkáját, annál azért jóval többre van szükség, tehát olyan oktatói vagy a szakma népszerűsítését tükröző tevékenységet kell, hogy folytasson, amellyel mindenképp egy méltó követője és példamutató tevékenységével a szakmának egy ikonjává nőhet, mint például Gundel Károly volt, akiről ezt a díjat elneveztük.
2: A díjra szeptember 3-áig várják a jelöléseket. Elkészült a Palonai Magyar Bálint általános iskola területén található sportpálya új burkolata. Erről számolt be közösségi oldalán Fonyód polgármestere. Erdei Barnabás posztja szerint a teljes száradásig szigorúan tilos a pályára lépni. Bár a területet kerítés védi, az elmúlt napokban volt már rá példa, hogy családok próbáltak bejutni a pályára. Ezért a városvezető felhívta a figyelmet arra, hogy ne tegyék ezt. Arra kéri a lakosokat, hogy senki nem ásszon át a kerítésen, és a gyerekeket se engedjék a pályára, amíg az hivatalosan meg nem nyit. A friss burkolat ugyanis rendkívül sérülékeny, akár néhány lépés, futás vagy játék is maradandó, szélsőséges esetben végleges károsodást okozhat benne. Munkácsi Mihály kevésbé ismert alkotói világába enged betekintést az Egregyi Múzeum időszaki kiállítása Hévízen. A Munkácsi Fürdőzik című tárlaton olyan grafikákat és akvarelleket mutatnak be, amelyek a festő osztendei tartózkodásának emlékét őrzik. Munkácsit a 19. század végén a belga fürdővárosban a tenger és az ott pihenő közönség látványa ihlette meg. A kiállítás szeptember 18-áig, 2-től szombatig látogatható az Egregyi Múzeumban. Olvasható a múzeum honlapján. Ma még nagyon meleg lesz az idő térségünkben. A napsütés lesz túlsúlyban, csak időnként jelenhetnek meg felhők. A szél napközben több felé megélénkülhet. A következő napokban azonban jelentős változás érkezik az időjárásban. Egy hidegfront hatására záporok és zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet több fokkal visszaesik, és megszűnik a kánikula. A jövő hét első felében már 25-28 fok körüli maximumok lehetnek jellemzők.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
4: A gyerekek, képzétek el, mi történt ezzel a drága, csodálatos férfivel, Brad Pitt-tel.
5: Megint van egy gyereke, aki levette magáról a nevét?
4: Vagy? Nem, az már folyamatosan zajlik, ugye megszabadult, hát hogy is mondjam, a sárkánytól, és nem tudom, hogy a sárkány miatt, vagy a sárkány hiánya miatt, de ő ugye elég komoly hát alkohol problémákkal küzdött. Egészen odáig jutott a csávó, hogy képzétek el, elment az anonim alkoholisták csapatába. Ízlegessük egy kicsit, hogy te Brad Pittként belépsz ebbe a csapatba.
5: Hát, ami ott történik, az ott is marad.
4: Ezért ott is marad, hogy vajon másképp, hogy de nem a... Ja jó,
5: de
4: anonim.
5: De az
4: anonim.
5: Nem lehet, hogy van a celebeknek is egy ilyen anonim alkoholista klubja.
4: Nem, a hír ahol... az úgy szól, hogy ő egy teljesen normális...
6: Ő bárkiben játszik. Ja.
4: Egy anonim alkoholistát
6: is. Most miért nem mehet el oda, úgyhogy te vasállarcos?
5: De hogy is nem. És akkor leülnek, ugyanúgy zajlik ez a fajta gyűlés, mint bármelyik normális anonim alkoholista
4: teljesen
5: gyűlés?
4: Teljesen olyan.
5: Van előtte egy ilyen kis beszélgetés, csicset?
6: Nem, ott nem így működik.
5: Problémáival.
6: Nem, ott úgy van, bemész, nem kell semmit mondani, csak leülsz. És szerintem az vagy, aki ugye ilyen helyekre jár, azokat ezek nem érdeklik. Elhiszed?
4: Tehát, hogy ott nem Brad Pitt vagy, hanem egy alkoholista.
6: Igen.
5: Csak ott nem kell az elején bemutatkoznod, nem kell azt mondanod, hogy szervusztok, igen, tudjuk, Brad vagy.
6: Igen. Szerintem valószínűleg az van, hogy akkor, amikor odamész, annyira szükséged van a lelki segítségre, hogy nem érdekel, hogy ott ül Brad Pitt, a pápa se érdekel, ha ott ülne. Uh-huh. Az olyan vicces lenne, amúgy.
4: Az a helyzet, hogy sok volt a misebor.
6: Igen, minden nap iszom. Minden nap bérmálok. Nem tudom, mi történt. Milyen irányba halad az életem. Na igen, szóval igen, tehát szerintem az, én most, ha abban a helyzetben lennék, nem hiszem, hogy érdekelne. Ez nem, hogyha a nőgyógyászaton futná össze vele, hogy oké, de hogy...
4: Értjük, te is jársz ilyen helyekre. Másfél évig járt egyébként oda, és akkor le is tette ő az italt, és 7 évig egy korty alkoholt nem ívott saját bevallása szerint. Ez 7 év eltelt, és most
6: Angela volt... nem ezt nyilatkozta, csak egy mondani.
4: Na jó, hát tudod, hogy most ti is mondtok rólunk mindent.
6: Ti nők.
4: Szóval 7 évig nem ívott egy kortyot sem, és 7 év után most az egyik interjúban megkínálták egy pohár borral, és elfogadta, és azt mondja, hogy nincs ebből semmi baj. Ő most tulajdonképpen kitalált magának egy rendszert, hogy mi az, ami belefér az ő életébe, de nem akarja alkohol nélkül élni az életét, nem iszik minden nap, de van egy meghatározott szabályrendszer, hogy mi fér bele, meg mi nem, de visszaszokott az alkoholra a csávó 7 év után.
6: Híres utolsó mondatok.
5: Nekem ez még menni fog. Tudom, mit csinálok.
6: Én a saját diétázásom kapcsán tudom elmondani, hogy zajlik egy ilyen folyamat. Tehát, hogy...
4: Várjál, mert a Brad Pitté az úgy szól, ugye a fogadalom, hogy néha egy-egy italt megenged magának, de nagyobb mennyiség már nem fér bele. Hogy szól ez nálad?
6: Hát, hogy ez attól függ, ugye, hogy hányszor történt meg ez a kis mennyiség.
5: Azt mondod, hogy ezt még ledolgozom?
6: Hogy nem tudod, hány kalória ez? 4000? Hát most nem belefér, most néha egy 5000 plusz kalória. Nem, de szóval az van, hogy így, az ember először csak úgy... Mégis olyan régóta jól viselkedem már, hogy nem.
5: Megérdemlem.
6: Hát, mi vajon
4: persze,
6: lehet?
4: Kicsit megérdemlem, de ez
6: visszaesés, nem? Nem csak, megérdemlem, hanem, hogy így tudod, hogy ez így nem zökkent ki. Hát én annyira determinált vagyok, engem ez nem fog kizökkenteni. Aztán másnap is úgy determináltan kinyitom a fiókot.
4: És
5: becsúszik 5000 plusz kalóriát.
6: És aztán rájössz, hogyha minden nap eszel 300 plusz kalóriát, minden nap 300, akkor egy hét alatt hisztál fél kilót.
4: Bizony, az kemény tud lenni.
6: Ugyan,
4: na most ezzel is így vagyok, ugye. Az alkoholisták azt szokták mondani magukról, hogy olyan nincs, hogy már nem vagy alkoholista, olyan alkoholista vagy, aki most nem iszik. Ugye? Uh-huh. Tehát ezt szokták mondani, eltelt 7 év ilyenkor, ez most minek minősül? Visszaesésnek?
6: Ez önhazugságnak.
4: Nem? Szerintem... De ő nem hazudik magának, ő csak azt mondja, hogy igen, én most már megiszom egy héten mondjuk 2 pohár bort.
6: De, igen, nem... de milyen régóta zajlik ez? Tehát mondjuk ez mondjuk 5 éve van így, vagy 2, vagy 1, vagy 7?
4: Nem, 1.
6: Egy éve van így?
4: Körülbelül egy éve, igen. Iszik ismét, de már nem annyit, mert a 7 év előtt ő frankó masszívan minden nap bepiázott.
6: És ebben az egy évben, mióta csak néha iszik, volt olyan, hogy berúgott mondjuk?
4: Hát, ezt nem mondta az interjúban.
6: Tudod, ezek a kérdések a fontosak.
4: De nem, szerintem meg nem fontos az alkoholista, nem attól alkoholista, hogy minden nap matra teszi magát. Effektíve, ha te minden este megiszol egy pohár bort, akkor én úgy tudom, hogy akkor már te alkoholistának minősülsz, de megkérdezzük Zaher Gábort, mert itt van velünk. Szia Gábor, jó reggelt!
7: Jó reggelt, sziasztok!
4: Na minek minősül Brad Pitt esete, aki ugye masszívan piázott, elment ebbe az anonim alkoholisták klubjába, letette a piát 7 évig, és azt mondta, hogy őnek is sikerült egy olyan szabályrendszert fölállítani, amit be is tud tartani.
7: Hát itt szoktak általában problémák lenni, hogy be tudja tartani azt a szabályrendszert, hiszen ahogy te is mondtad, ugye egyszer válhat valaki alkoholistává, utána legszebb ugye szerventes, ugye abszinenciális periódusai vannak, ami jelenleg 7 évig tart, de van akinél gyakorlatilag az élete végéig. És ugye ott szokott a probléma lenni, hogy tényleg az van, hogy hát akkor most megiszom egy pohár bort, hát most mi történik? Hát semmi, hát most egy pohár bortól nem lesz neki semmi, megiszom még egyet, és utána már le van szarva a történet. Ugye Tilla Tillának van egy zseniális filmje, ami van Tomival, ahol ugye Túróci Szabolcs játszik benne egy alkoholbeteget, és ott például egy ilyen visszaesés tök jól meg lehet figyelni. Hogy bizonyos szituációban hozzányúl az alkoholhoz, és az a néhány hónap, amit ugye abszinensen, szervmentesen töltött el, az úgy, ahogy van, ilyenkor megy valójában a lecsóba. De ha ő szigorúan be tudja tartani azt a keretrendszert, amit ő kijelöl, hogy azt mondja, hogy egy héten kétszer-háromszor este megiszom egy pohár bort, akkor az így valójában működött, mert akkor átment kvázi szociális kategóriájába. De az a baj, hogy hát ismervén ugye a magyar állapotokat, ezt nem tudják betartani.
4: Nincs is ilyen, neked van ilyen ismerősöd, hogy a praxisodban van bárki ilyen, aki visszaállt szociális ivóvá, akkor mondjuk így, és ezt mondjuk tartotta 5-10-20 éven keresztül?
7: Megmondom őszintén, ilyen nincs. Olyan van, aki most már 31 néhány éve egyáltalán nem iszik alkoholt, de olyan szinten, hogy dolgozott az éjszakába pultosként, és így tovább, és ugye ott azért jelen meghívunk ez az amely, és ott a whisky kóla, az kóla volt, persze whisky kóla áron, a gin tonic tonic volt, gin tonic
4: áron. Ez pénzszerzés, ez más, ez tiszta ügy.
7: Ez világos, de nem, de van, aki nagyon-nagyon szigorúan be tudja ezt az egész dolgot tartani, de az a baj, hogy azért, amikor arról beszélünk tényleg, hogy most a keretrendszereinket kielődjük, és ő azt mondja, hogy akkor egy héten kétszer megiszom, hát de annyira jó volt, hát itt volt ez a gond, hát most nézd meg, ez volt, az volt, a tegnap a Debrecent is úgy elverték, mint a franc egyemek, hát tisztára lóg a nózim, akkor megiszom egy pohárral, hát kicsit jobb kezdve van, hát azt mondja, megiszom még egy pohárral, hát most abból tényleg mi bajom lehet, na hát akkor már felszabadulok, és általában a harmadiknál kezdődnek a gondok, mert onnantól kezdve az ember már leszarja.
4: És holnap megint fogok találni valamit, amit föl akarok oldozni.
7: És akkor megint van. Igen, mert azért persze gondoljatok bele, hogy az alkoholnál jobb feszültségoldószer tulajdonképpen nincsen. Szóval tényleg az ember megissza azt a két poharat, és akkor már jól érzi magát, és akkor már nem érdekli azt, hogy most itt van az anyósom is, meg mit tudom én, meg minden szívszar van, hanem akkor az ember azt mondja, leszarom, jó, ez így rózsaszín, klassz.
4: Magyarországon százalékosan, ha egyáltalán van ilyen adat, vagy tudsz ilyen adatot, vagy legalább egy megközelítőt, hogy hány embernek sikerült az, hogy akit az előbb említettél, hogy 30 éve nem nyúl pohárhoz?
7: Becsléseink szerint ugye az alkoholbetegeknél a visszaesésnek a nagysága az körülbelül olyan 60-70%-os. Ami azt jelenti, hogy lehet, hogy tart valamennyi ideig a abstinenciát, de történik valami pszichés problémája, munkahelyi gond, stb., amikor megint valójában a pohárhoz nyúl. A többiek azok, hogy egy helyen közel valamennyi ideig tudják tartani, de viszonylag nagyon szűk az a sáv, amire azt lehet mondani, hogy ő akkor ő most betartja. Betartja, és null toleranciával él nagyon-nagyon-nagyon régóta. Mondom, nekem van, de azt nem mondom, hogy az összes végtagom kell hozzá, de mondjuk három végtagon összetudnám adni azokat, vagy meg tudnám számolni azoknak a betegeknek a számát, akik tartósan hosszú éveken keresztül, akár gyógyszer nélkül, akár gyógyszer segítséggel, de meg tudták tartani az abszinenciájukat.
5: Na pont ezt akartam kérdezni, hogy most már van egy csomó ilyen szer, sőt, emlékszem, még 20-30 év ezelőtt is voltak ilyen történetek, hogy vannak ilyen kapszulák, amiket, hogyha így
4: beraknak,
5: akkor, hogyha az alkohollal találkozott, akkor soha az életbe többet nem nyúltál piához. Hogy ezek létező?
7: Ez létezik, persze van ilyen gyógyszerük, egy diszulfirám nevű hatóanyag, amelyik úgy működik, hogy az alkohol lebontását egy köztes szinten acetaldehid szintjén megállítja, és az acetaldehidról azt kell tudni, hogy az már nagyon kis mennyiség, szóval nem kell hozzá meginni jutalom a nap végén és egy rekesz sört, hanem mondjuk egy decibortól, aki megiszik, és attól tényleg szarul lesz. Hát hány inger, rossz közérzet, izzadás, szaporas szívműködés, magas vérnyomás, és igazándiból ez nem egy terápiás megoldás, ez egy mankó, amit bele lehet tolni valakinek a hóna alá, hogy ezt ő biztonságban érzi magát, hogyha akár szedi ezt a gyógyszert, vagy hogyha mondjuk már létezik ebből úgynevezett beültethető, implantálható tabletta, és ami körülbelül fél év alatt szívódik föl, és akkor az alatt a fél év alatt egyfajta, mondom, biztonságot tud neki valójában adni, mert ő úgy érzi, hogy ő amúgy nem tudná betartani, de kipróbálta, mert ráívott, mert ilyen is van, hogy hát ez tényleg ez igaz, vagy csak átvernek, és akkor mit tudom én, beütettek szőlőcukrot a bőröm alá, és akkor azt csak azt mondták, hogy ez nem, ez működik, és kipróbálja, tényleg szarul lesz, és akkor azt mondja, na jó, hát akkor inkább nem iszom, de ez ott ad nekem egyfajta biztonságot, hogy akár szedem. Habár volt nekem olyan betegem is, akinek beütettem, és akkor 3 nap múlva otthon a tükör előtt kiszedegette a farába ezeket a tabletát. Azt mondja, vissza a babaruhát, nem, nekem sokkal jobb az, hogyha megiszom.
6: Ilyen szénhidráttal nincsen még, hogy amikor az ember nincs egy kalória deficitben, akkor összeesik valahol, nincs ilyen.
7: De az a baj ezzel a fránya szénhidráttal, hogy annyira jó érzés, amikor az ember meg elkezdi enni azt a csokoládét, és úgy szétolvad a szájában, és akkor persze az a baj, hogy a csoki függés, én magam is én vagyok, az nem úgy eszi a csokoládét, tudod, hogy így ham, hanem mint a disznó, és tolja befelé, és nagyon gyakran szaniollal együtt megy, de mondjuk az legalább bontatlan formába kiürül az emberből.
4: Jó, csak rajtad nem látszik, tudod, az a baj, rajtunk meg igen.
7: Hát nem muszáj, hát de az a baj, hogy akkor olyan craving sóvárgást van az emberbe, ugye a szénhidrát után, tudod, amikor ugye este 10 órakor úgy az ember elindul mondjuk a konyhába.
6: Kihagosítottál egy fontos gondolatot? És találkozunk majd egy gyűlésen éjszaka, azt fogunk külne piros magyarosokkal.
7: Az anonim csokoládé függők, és aki ott ül, mondja, Gábor vagyok, 66 éves, csokoládé függő.
6: És akkor nem tapsolni fognak, hanem csak zörgetik a papírokat, az üreseket. Szia, Gábor!
4: Gábor, köszönjük szépen neked, hogy segítettél ebben. Szigeten vagy? Kint vagy? Ott dolgozol?
7: Nem, éppen nem. Én azon a bizonyos ominózus napon kint voltam, és láttam is a történetet, és a valóságot, azt pontosan tudom, hogy mi zajlott le, nem az, ami le lett csúnya magyarországgal
6: írva. Nem mondd el, hát most itt a lehetőség, hát most itt beszélünk. Mi úgy? De hát nincs itt Balázs, hogy nem mondhatják, hogy elfogultak vagyunk.
7: Ja, nem mondhatják, hogy elfogultak vagyunk. Figyelj, 20 ember került be a Sziget ambulanciára azért, mert valamilyen módosult tudatállapotban volt. Én ezeknek a 3/4-ét láttam ezeknek az embereknek. És azért elég régóta üzöm már ezt a sportot, hogy azért azt tudja mondani, hogy ez most csak a piától van, vagy van esetleg valami egyéb más ravasság is a szervezetükbe. Mi úgy ítéltük meg ott a kollégákkal együtt, hogy ezek be voltak rúgva, és én magam is vittem be emberkét, aki fél liter vodkát megivott, és azért mondjuk fél liter vodkát meginni, és most nem egy eremáról van szó, ugye egy ilyen rendes magyar alkoholistáról, hanem is pályakezdő, de szociális ivóról, azért fél liter vodkától, mondjuk egy 60 kilós ember, az fölborul, mint a kandis.
4: És hogyha nem ettél egész nap, és a 36 fok, igen.
7: És a 36 fok, és az izzadás, és a nátrium hiány, és a por, és így tovább. Szóval nagyon jók ezek az anekdotőr riportoknak, amikor valaki ex-katedra kijelent valamit, anélkül, hogy erre lenne bizonyíték.
6: Hát meg volt a kiedve, és akkor gondolom, ez könnyebb volt elhinniük, tudod, hogy ezt történt, hogy szemben nézem magával. Hányszor
7: találkozunk, ez a, hogy beletettek valamit az italomba. És akkor megrázzuk előtte a 2,5 ezredékes béralkohol szintjét, és akkor persze, mert ő csak a második, harmadik pohárra emlékszik.
4: Igen,
7: utána már nem érdekli.
4: Vitatkozni.
6: Jézed, Ágában, én is kín voltam, és én nem ittam még nagyon sokat akkor, de már én is éreztem, hogy így olyan furán vagyok, és néztem, 140-es volt a pulzusom a melegtől, mert akkor nem ittam eleget, és nem is izzadtam egyáltalán, de hogy annyira az a sok ember, meg az a tömeg, meg a meleg, meg a szárazság, vagy nem tudom, hogy az így leterhelt az ember testét. Tehát én ezt
7: Abszolút igen. Mértékig. Szóval ez nem egy ilyen szorványos dolog, mert ha belegondolsz, tehát volt kint 65, majd 70 ezer ember, ugye hány olyan nagy megyeszékeink van, ahol nem laknak ennyien. És ebből összességében mindenféle bajokkal, a szálka ment a talpamba, viszójagom van, belement a por a szemembe, 100-an kerültek be az ambulanciára, abból 20-an voltak olyanok, akik mondjuk hát, valljuk őszintén, ittasak voltak. Ez nem egy olyan szenzáció, és akkor megjelennek a hírek.
4: Hát csak ezen most jól lovagolni, te is tudod. Igen. Ne igen, zárjuk ki azt, hogy volt egy ilyen, vagy kettő.
7: Akkor vegyük meg a gyors tesztet, és akkor mártsuk bele az ujjunkat, meg csöppentsünk rá, és akkor kiderül, hogy ezek a gyors tesztek mondjuk ezek olyan 70%-os biztonsággal lehetnek pozitívak, és ha nem, érted, szóval meg hogy miért nincs a mintavétel, meg és így tovább. Szóval ezt is lehetne még tovább boncolgatni.
4: Így van, csak tudod, a tovább boncolgatás az mindig nagyon erős szellemi igénybevételt követel, a bulvárnak a labdázása meg mindig egyszerűbb.
7: Érted? Persze, és ezt elolvassák, és ezzel befolyásolják a közhangulatot, és ez nem jó.
4: Nem, ez egyáltalán nem
7: jó. A Sziget, én úgy gondolom, biztonságos, és igen, van, aki berúgik, mint a disznaj, van olyan, aki esetleg spanglizik, van olyan, aki visz be magával ekit, vagy bármi egyebet, mert ilyen mindig van, ez tuti, De én azt kell, hogy mondjam, hogy ezek a fesztiválok biztonságosabbak, mint a budapesti éjszaka.
8: Nagyon fontos üzenet.
4: Köszönjük szépen neked, köszönjük jó munkát.
9: Nyugalom, nyugalom emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Balaton legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Még tombol a nyár a strandokon. Leendő orvosok a Keszthelyi Városházán. Átmeneti vízhiány néhány zalai településen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 16-a van, vasárnap. Sok vendéget remélnek még a következő néhány hétre a hazai fürdők és strandok üzemeltetői. A nyár még tart, az extrém hőség azonban vissza is vetheti a forgalmat, mondja Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
2: Júniusban volt egy csúcs, de akkor még a gyerekek iskolába jártak, tehát itt igazából csak a hétvége játszott. A július az sajnos gyengébb volt, mint az elmúlt években, nem volt kiemelkedően jó idő. Most viszont azt látjuk, hogy itt augusztus 20-áig folyamatosan 30 fok fölötti hőmérsékleteket jeleznek. Ezt jót fog tenni a fürdőüzemeltetőknek is, és rekord vendége számra számítunk, de mikor hosszú távon tart a hőség, akkor már kontraproduktív, az emberek nehezebben mozdulnak ki. Utólag tudjuk csak megerősíteni, hogy így történt-e.
1: Orvostanhallgatók látogattak a Keszthelyi Városházára. A Szegedi Tudományegyetem 6 orvostanhallgatója tölti jelenleg a 3 hetes szakmai gyakorlatát a Keszthelyi Kórház belgyógyászati osztályán. Ez alatt az idő alatt a város önkormányzata biztosítja számukra a szállást. Ez olvasható a polgármester közösségi oldalán. Tóth Gergely posztja szerint a napokban egy kötetlen beszélgetésre hívta a leendő orvosokat, akik a kórházban szerzett tapasztalataikról és a keszthelyi mindennapjaikról meséltek a városvezetőnek. A fiatalok azt is elmondták, hogy nem csak a beteg ágyak mellett segítenek. Hétfőn vért adtak, amivel több ember életét mentették meg. Átmeneti vízhiány, nyomáscsökkenés és vízminőségváltozás várható néhány zalai településen. Tárolótisztítást végez jövő héten a Zalavíz ZRT, ezért hétfőn és szerdán a Kemendolláron és a Vöcskön településeken élők számíthatnak erre. Emellett hétfőn és kedden a Nagykapornaki közös hivatalhoz tartozó településeken is dolgoznak majd a szakemberek. Ezt közölte a szolgáltató a közösségi oldalán. A posztjuk szerint szerdán pedig Lakhegyen és Egerváron is lehet átmeneti vízhiány. A Zalavíz a közösségi oldalán arra is felhívta fogyasztói figyelmét, hogy kedden a lentiben működő személyes ügyfélszolgálatuk zárva tart, vagyis ne aznapra tervezzünk ügyintézést. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ma még nagyon meleg lesz az idő térségünkben. A napsütés lesz túlsúlyban, csak időnként jelenhetnek meg felhők. A szél napközben több felé megélénkülhet. A következő napokban azonban jelentős változás érkezik az időjárásban. Egy hidegfront hatására záporok és zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet több fokkal visszaesik és megszűnik a kánikula. A jövő hét első felében már 25-28 fok körüli maximumok lehetnek jellemzők.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A hit extra pillanatai. Ez a Balázsék extra.
5: De most olvasom, hogy ez a Ronaldo, ez összeházasodott.
6: Ez össze, hát de micsoda történet a Georgina története.
5: Mi már régóta együtt vannak, igen. Hát mi történik itt?
6: Mi volt, ő szobalány volt?
5: Nem, ő volt. Egy eladó volt.
6: Eladó, tényleg.
5: Egy Gucciba.
6: Gucciba is bement egy Gucci-t venni magának ez a fiú, és azt mondta, hogy...
5: Jó, hát ez a duma, hogy Gucciba nyilván valószínűleg egy CBA-ba volt, és akkor bement a Ronaldókért.
6: Két kiflit, meg egy kefir.
5: Két vajas zsömlét, 30-dek a parizsert, meg egy kocka sajtot, és
6: azt mondta, hogy teján.
5: Húzdek a csibefalatot Mirelitbe, és akkor mondta, teján, gyere már ki az üveg, visszavártam végül, aztán eljegyeztek ezt a Georginát. Hát, 10 éve együtt vannak, vagy 15 éve. Mire váratott ennyit magára ez a Ronaldo? Miért nem vette ezt a Georginát?
6: De most várjál, eljegyzés volt, vagy lakodalom?
5: Esküvő, én azt olvasom, itt nagy esküvő volt.
7: Lagzi.
5: Hogy nézhet ki Cristiano Ronaldo esküvőjén a tessék? Tehát mi folyik? Aranyszökőkút folyik? Kik lehetnek? Hol csinálod? Tehát te vagy Cristiano Ronaldo, hol csinálod az esküvőt? Tessék, mondjatok egy-egy helyszínt.
6: Na, hát várjál, ugye a
7: Marhi-sziget.
6: Nagy...
5: Marhi-sziget, jó, igen. Te makót.
6: Nagy embereknél ugye az van, hogy kibérelünk városokat. Hát ki volt a múltkor, aki Velencét meg is akarták ölni a csávót?
5: Igen, tudom. Tudom, a Jeff Bezos,
6: ugye ott a teljes tiltakozás volt, mondjuk a mi Velencénket, én nagyon szívesen odaadom Ronaldónak.
5: Én látom, hogy ott Agárt környékén, ott egy dinnyárosnál Ronaldo alkudozik, nagyon ott az iszabba, belába, félig a sárba, hogy mi legyen. Na tessék, nem tudunk semmit, csak hogy megnősült. Hol volt az esküvő? Én direkt nem olvastam el a cikket, csak kérdezem. Mi volt? Na, szolíd, kedves, nagyszabású, rongyrázás, mi történt Krisztián?
7: Szerintem hátsó kert.
5: Hátsó kert.
7: otthon, és úgy csinálták meg, hogy ne legyenek sok ismeretlen emberek, hanem ez egy kis diszkrét kis...
5: Tehát egy pici nem felhajtás hátsó kertben, egy ilyen kis félszuterén 40 négyzetméteres kis panel hátsó kertjében valahol,
7: nem,
5: arra
7: nem,
5: gondolsz?
7: Az a saját házuknak a hátsó kertjében volt, szerintem felépítettek, ott nagy biztonságos kerítések mögött, és akkor...
5: Sajtó kizárva, jöttek. Barátok jöttek, ismerősök
7: abban
5: jöttek.
7: Abban nincs ugye sok nekik,
5: igen, sok
7: elfértek.
5: Én nem tudom, te hogy csinálnád? Tessék, te vagy Cristiano Ronaldo, hova viszed az esküvődet? Le kell nyugöznöd Georginát, a sajtót, mindenki erről beszél, majd kell csinálni. Ugye Jeff Bezos kivette Velencét, ugye?
6: Igen. Akkor igen. Kiveszem Párizst. Párizs.
5: Egyébként az nem rossz. Párizs nem rossz ötlet.
6: Párizs az olyan szerint, tudod, egy csomóan tudjuk, hogy uncsi, de Eiffel-toronynál kérik meg. Megveszem az Eiffel-toronyot, nem kiveszem. Megveszem az Eiffel-tornyot.
5: Lezáratod?
6: Lezáratom a francba az összes turiszt.
7: Bekened Mike Rimmel.
6: Föl van állványozva körbe, valami óriás plakátot magamról kiteszek, érted? Vagy a hoteljeimről is belül van az első emeleten az eskü.
5: Nem rossz.
6: Na?
5: Nem rossz.
7: Szerintem béna.
6: De
7: csak
6: akkor
7: azért, mert Feri mondta.
6: Akkor mondja egy
7: szerintem az van, hogy víz alatti eskü volt.
5: Levettek, elmentek a víz alá.
7: Lementek.
6: Egy ilyen
7: buborékot képeztek a vizet, és speciális eszközökkel Jeff Bezosnak a segítségével. És akkor ott lett egy ilyen dohányzó és egy nem dohányzó buborék.
5: Aha.
7: És ott volt a blogz és az egész dolog, és utána pedig felhozták őket.
5: Én, ha én vagyok Cristiano Ronaldo, én elviszem valamilyen magánszigetre. Nem olvastam még, hogy hol, nem tudom, mit csináltak.
7: Csepe?
5: Csak megnősült. Például. Magánsziget, Barbados, egy saját sziget, helikopter leszálló, tiéd az egész sziget, és ott megvagy. Nem, hova? Te elolvastad a cikket, tudod, hogy hol volt?
6: Várjál még.
5: Jó, na tessék. Oké. Okay. Tehát a komoly helyszíget villantanod kell, tehát várjál, te vagy Cristiano Ronaldo, te villantanod kell. Én azt mondom, hogy Bahamák, magánsziget, oda szólok, mint a Bill Gatesnek, adod a sziget, és elrepülök valahova, és mondjuk egy szigettel lebonyolítom. Nagy buli, mindenki ott alszik, szálloda van, helikopter van,
7: jó.
5: De nem jöhet senki, légtérzár van, és hajózár van, tehát teljesen megközelíthetetlen.
7: Epstein Island, már lefoglalták, lezárták, senki nem engedek be? Tessék, nem kézenfekvő?
6: Hát az igen, de
5: annyi rossz dolog történt ott, hogy oda
7: nem,
5: úgy
7: nem... Még nem elfér egy, még egy.
5: Hát igen, oda valahogy nem vinném. De nem tudom elképzelni, ennél, hogy nem flancoltak.
6: Igen, hogy ennél rongyrázósabb, mint egy magánsziget. Vagy
5: Vegas, tessék, Vegas. Nem, az olyan közhelyes.
6: Nincs valami
7: kis bolygó, amire felmehettek.
5: De egyébként nagyon szeretik a nagy sztárok is Európát. Tehát, hogy nem véletlenül jön ide a George Clooney is a komoly tópartjára, meg vesznek francia villákat. Tehát szeretik az európai helyszíneket.
7: De biztos nem otthon voltam úgy.
5: Én direkt nem olvasom el, most kíváncsi vagyok, hogy ki mit mond. Ki mit mond. Egy ilyen zalakaros két csillag, az nyilván nem. Ugye?
6: Tehát ez... Mondjuk azt megemlegetné a nász nép.
5: 60 puszta? Na, az már lebonyolítható. Ott már lebonyolítható. Na mit tud Zsül? Mondd a részleteket. Hol volt Cristiano Ronaldo esküvője?
8: Lisszabontól fél órára nyugatra az óceánparton. Cascais, azt hiszem jól mondom.
5: Ez a Cristiano se a régi. Elzötyögtek valami kis barkasszal az óceánhoz Lisszabonból.
8: Így van.
5: Fölállította a két fehér sátrat, oda hívtak egy násznépet, és ott volt az esküvő.
6: És aztán ment mindenki haza a végén.
5: Hát ez nem Ronaldóra val.
7: Mini... Hát figyelj, amúgy az van, hogy egy ponton túl, hogy nem tudsz újat csinálni, ha esküvőről van szó, mert végülis még két ember kimondja a fogad. Most így érted? Nem?
5: Igen, csak azt gondolod, hogy a brand miatt mindenképpen valami nagyon nagyot kell. De akkor ez szimpatikus, hogy ezt ilyen menjünk le az Atlanti óceánhoz, és akkor Portugáliától, Lisszabontól autózzunk le valameddig, és nézzük meg.
7: De Babót azt kizártak akkor?
5: Tessék?
7: Babót?
6: Baboti fesztiválon.
5: Igen. Az Instagram oldalán tudatta, hogy feleségül vette Georginát, és az első 30 percben több mint 3 millióan lájkolták a bejegyzést a BBC cikke szerint, tehát 3 millió lájkot kapott az első fél órában.
6: Na és ott nincsenek képek? Nem látunk semmit a buliból?
5: Nem látunk semmit, de az van, hogy az augusztus 11-e nem volt véletlen, mert hogy ezen a napon kérte meg Ronaldo egyébként a kedvesének a kezét. 10 éve vannak együtt, és egy madridi üzletben találkoztak. Hát mondtam, hogy a Gucciba volt, ott beugrott a Ronaldo. Jó, kit hívsz meg? Mi a kaja? Mi a... Írdatlan villantások, pincérek, fehér abrosz, nagy vetítés, nem?
6: Hát, figyelj,
5: nem csinálhatod máshogy.
6: Kaviáron sétálsz be, itt nem vörös szőnyeg van, kaviár szőnyeg, érted? a pincérek, hogy hívják, homár farokkal csapkodják a vendégeket.
5: Igen, azzal üldözik őket, azzal és hozzájuk csapják.
6: A párakapuból értett pezsgő jön, nem víz.
7: Nem, aztán alapból úgy kezdődik, ugye, hogy a szertartást kell ugye feldobni. Tehát amikor megérkezik, akkor a delfinek sorfalat álltak ugye, az utcában, és akkor a kiáltak elénekelték az Ave Mariát.
5: Azt el tudom képzelni.
7: Próbál meg nézni, és Balázs átadni, hogy milyen delfin hang az Ave Maria?
5: Helikopterrel szállt le? Úgy érkezett meg? Valószínűleg nagy tengeren. Betítés. Tengeren jöttek.
6: Én tengeren jönnék.
5: Nem csinálhatod kicsibe, ha te vagy Cristiano Ronaldo. Tehát nem bújhatsz el egy kis biztos, kápolna.
7: Lóháton jöttek.
5: Hátulján. És
7: óceánparton. Hogy zümmögjön ott egy ilyen csettegő, amivel meghozzák.
5: De lehet, hogy ez a csaj normálisabb, nem? És azt, hogy figyelj kicsim, ne legyen nagy felhajtás. Te vagy Ronaldo, de vegyük az egészet tök szerényre, emberségesre. Igen. És ne csináljunk semmi nagyot. Mert már 10 éve a feleséged vagyok, már hajóztam, már repültem, már magahelikopterünk van, gépünk van, már mindent megéltünk.
7: Minden, csak azt nem, hogy azt mondod, hogy igen.
5: Igen, csak azt nem, hogy végre elvegyél feleségül, igen.
6: Van töltött káposzta, meg éjféli húsostár, egy ilyen.
5: Menyasszony tánc, vágjuk a pénzrakás, biztos van egyébként. Valahol hátul a koncajot, zongorázik.
6: Zongorázik, megy a

0: esküvőjét, ezt el tud adni a Sunnak, vagy a BBC-nek, vagy valakinek. Biztos, hogy horrorpénz. Iszonyat pénz. Egyébként cukik így együtt, szóval, hogy valahogy ők így jól néznek. Én nem tudom, mekkora a láv, meg mennyi szól ennek a külvilágnak, meg hogy vannak ők valójában, ezt nem tudom soha megítélni, de ilyen kedves csajnak tűnik, nem?
1: És fontos információ, hogy 14-e azért volt, mert 10-én jött meg a fizúja Ronaldónak, és akkor valamiből ki kellett fizetni.
0: Igen. Meg kellett várni az utalást, hogy megérkezzem.
1: Hát azért ki lehetett a fellépő? Minden ilyen nagy esküvőn van valami nagy sztár.
2: Hát itt ő volt az. Dekázgatott.
1: De nem, egy, hát éjfélkor. Egy énekes, tudod.
2: Dekázgatott egy kicsit.
1: Nem, hát elhívják itt, amit a Rihannát. Vagy...
0: Valószínűleg egy ilyen Ross Stewart méretű, Brian Adams, Ross Stewart, Rihanna. Á, tehát valaki azért...
2: Ez ilyen Dundee duó szituáció.
0: Igen,
2: szerintem.
0: Azt gondolod?
2: Nem tudom, hogy a helyi megfelelője.
0: Hátul a dupla kávé hangolta nagyon a kis gitárszintetizátorát.
2: Hát valami helyi. Double espresso ott nyomta. Szóval biztos, hogy van hely, ilyen döndi duó, biztos vagyok benne.
0: Nekem egyébként tetszik, hogy ezt valahogy olyan zártan csinálták. Ha ez tényleg ennyire zárt volt, én ezt bírom. Hogy Cristiano Ronaldo, aki a nyilvánosság előtt éli az életét, és mindent tudunk róla, nem, ő valahogy azt mondta, hogy oké, akkor a sajtó kizárásával. Ez a miénk, ez a nap. Ezt nem.
2: Csendes esküvő, hangos válás. Szerintem ez így, ez a megfelelő kombináció. Nem fordítva.
0: Csocsasz volt a fellépő, ezt most már mindenki tudja. És a Pócs János ben volt szemüvegben. És nem Emilio volt, hanem Emiliárd.
1: Nagy pénzt lehetett volna kérni.
0: Ha Cristiano Ronaldo esküvőjét elviszi oda, ingyen mész.
1: Szerintem igen.
0: Tehát főbb a rossz jár, és azt mondja, gyere, énekelj nekünk két dalt, vagy Tom Jones-t. Mert a feleségem nagyon szeret, akkor Tom Jones azt mondja, hogy persze, Cristiano, megyek, $2 millió.
2: És mennyi a mennyasszony táncba beugró?
0: Jó kérdés. Hogy ismerik ezt az intézményt, hogy mennyasszony tánc.
1: Igen, bár egy hallgató írt, hogy nem mennyasszony tánc volt, hanem dekázó verseny.
0: Igen, és a Szotyi pucolás szájban.
1: Nem kérsz, hát hogy nem kérsz már ilyenkor? Ki kell fizetni a technikát, vagy a zenészeket, az tök oké. Okay. De egyébként még egy Tom Jones azt is megtenné, szerintem, hogy ő kifizeti a zenészeit.
0: Hogy odaugrom, és énekelek neked kettőt, igen, mi?
1: Igen. Aha. Hát az mennyire sutyerák egy Cristiano Ronaldo-ról toll pénzt kérni? A fellépésen.
0: De amikor te vagy Tom Jones, és azt mondja, hogy gyere, figyelj, idődet rászánod, magángéppel mész, bevisznek, kaját adnak, ott alszol, de hogy ennek azért ára van, nem? Elére kellnéd ingyen? Azt mondta, hogy figyelj, Ronaldo, jövök, de énekelek neked két dal.
2: Szerintem itt amúgy nem a Ronaldo választott a zenét, hanem a csaj. Szerintem ilyen Mariah Carey-szerű lehetett, vagy valami ilyesmi.
0: Tehát az volt, hogy háttérben a csaj irányítja itt a szálakat erősen?
2: Szerintem az esküvővel kapcsolatban, tehát szerintem az volt, hogy jó, te egy rukatod a bört, és ott fog külön a lelátón hosszú-hosszú éveken keresztül, de amikor jön a lagzi, akkor
0: akkor ön, igen. Hát végül azért az esküvő a sok szempontból a nőről szól, az ő napja, igen, kell, hogy legyen, nem?
1: A férfiak akarják.
0: Meg az, hogy róla szól, meg az ő ruhája, meg az ő sminkje, meg... Nekünk férfiként azért ez egyszerű. Fölkapsz valamit, oké, de hogy az egész nap, amit ő ott eltervez, azért az leginkább a nőről szól.
2: Egy kis dezodorosz mehetsz is.
0: Tessék?
2: Fölkapsz valamit, egy kis dezodorosz kész is.
0: Pestiközön a honoráját, fölveszem valamit is.
1: Érettségi öltön, jó, még mehetünk. Érettségi
0: zakodat fölveszed, és aztán igen. Nyitó tánc Victoria Beckham-el.
1: Az legendás volt. Igen. Mit viszel ajándékba Cristiano Ronaldónak?
0: Na, ez egy jó kérdés.
1: Meghívnak téged, egyszer csak megérkezik a postás egy gyönyörű esküvői meghívóval. Hát biztos, egyébként... hogy oda van hívő, hogy nem kérünk semmi. Na de valamit csak viszel.
2: Feri, én ezt nem hiszem. Feri, gyere! Nézd ma, ezt nem hiszed. Mit vesz? Ezeknek mit veszünk? Mit veszünk?
1: De mit veszel?
0: Ott ez vagy, Krisz, a világ leggazdagabb focistája, az egyik leggazdagabb ember. Tudod, hogy az egész esküvő az nagyjából nem tudom hány milliárd forintból jön, és ajándékot kell vinned Cristiano Ronaldónak. Tessék.
1: Na?
0: Mit viszel? Hát, mi az ajándék? Minek örül?
1: Én egy labdát vinnék egy Messi aláírással.
0: Egy labda, egy Messi aláírás, az egyébként a szemtelen. Ez jó.
1: Biztos örülne.
0: Én nagyon nagy bajba lennék. Nagyon. Kocsia van 100, magángépe van, helikoptere van. Olyan személyes, intim kapcsolatban nem vagytok, tehát annyira nem ismered, de mégis vinned kell neki valamit, tessék.
1: Vagy csak egy ilyen foci relikvia.
0: De foci relikviát, de nem mindenki azt visz. Tehát nem mindenki azt valamilyen focisat vinne.
1: Nem tudom, és akkor egy Pelém ezt kap, annak csak örül.
0: Igen, azt mondja, hogy ajándék világbajnokú trófea máshol. Júj, az egyébként jó. Ami ez soha nem lesz meg
1: sikerült,
0: neked.
1: Tessék.
0: Ez már nem is lesz látva, hogy mennyit futottál az előzőn, de akkor ezt tedd fel, igen. Egy replika VB trófea. Az egyébként egy jó gag, szerintem. Ha azt valaki megcsinálja. És látva az ő egóját, meg hiúságát, nem gondolnám, hogy felhőtlenül röhög rajta. De az, ha azt megcsinálod, akkor az egy jó gag, hogy viszel neki egy ilyen VB trófea relikviát. Vagy egy ilyen replikát. Az jó. Egy sportszárat. Biztos nagy vakítás volt azért.
2: Hát nem tudom, itt írják többen, hogyha én mennék, biztos egy robogót vennék neki, ugye egy
1: babetát. Igen, ez most már állat, mindig bevált.
2: Igen, és...

0: Amúgy tudjátok, mi nincs még? Herendi robogó, Herendi babetta.
1: De ez a Herendi, ez nem csak nekünk egy ilyen nagy dolog, hogy látod ott a
0: formát. Az mindegy, de mi magyarok vagyunk és beképzeltek, úgyhogy ez azt jelenti, hogy ha nekünk nagy dolog, mindenkinek nagy dolog.
2: Kell lennie.
0: Ez így van. Tehát az, ne add már lejjebb, Balázs. Legyen már valami nemzeti öntudatod.
1: Hogy egy ilyen Herendi dolog, aha.
0: Aha, nem, de egy Herendi robogó, de úgyhogy rendesen egy a tank, mert minden az itt.
1: Az jó, az mondjuk az szép. Az jól néz ki.
0: Nem biztos, hogy oda kocsantanád után ott a biciklitárolónak, de amúgy igen.
1: Az jól néz ki. Hány gyereknél tartanak ők már? Mi van most a helyzet náluk? Örökbefogadott, Rodrigo is hozott, Ronaldo is hozott. Tudod, valami nagyon ilyen mozaik családban vannak, ők sokan
0: Rodrigo?
1: Vannak.
0: Rodrigo?
1: Vagy Rodriguez, vagy ki a csaj?
0: Rodrigo mit hozott a házasságban?
1: Vagy akkor Ramirez, vagy hogy hívják a csajt, nem tudom. Fali Seikóra, azt tudni nem. Egyébként az nem rossz gag, egy ilyen aranyozott, vagy egy ilyen műarany Fali Seikórát vinni, az nem rossz egyébként. Egy üvegkovászos uborka, az se egy rossz megoldás. Bajba vagy azért, nagyon hogy mit vigyél Cristiano Ronaldónak?
0: Hát valami ego csiszolást vinnék neki szerintem.
1: Tehát pont arra, hogy amitől kicsit visszavesz?
0: Nem. Hát valami, amit tudod így...
1: Ja, ami fényezi még magát egy kicsit. Aha.
0: Én lefestetném őt az abban az állapotában, akkor nem volt kész az új fogsora. Emlékeztek rá?
1: Igen, milyen fogai voltak.
2: Van már egy szobor róla.
0: Igen, azt a szobrot azt megönteni aranyból, és megkapni, odaadni neki.
1: Még az aláírt Illés Béla kitérdelt mackó, az jó. Azért trollfoci tagsági kártya, tehát azért vannak jó tippek egyébként. Kovászos uborka az most nagyon megy, egy hatos tányérkészlettel nem nyúlsz mellé. Egy jó mosogatógép, vagy egy mosógép, azzal nem mész mellé, illetve most nagyon divat, ugye a magyar esküvőn egy kaparós sors, és szintén nem mész mellé, igen. Mi van, azt mondod, hogy figyelj, Ronaldo, tök gazdag vagy, megvan minden, köszönöm a meghívást, én nagyon szeretnék nektek sok boldogságot kívánni. Semmit nem hoztam. Paraszt vagy?
2: Sem, nem. Miért
1: Sutyó
2: nem,
1: vagy?
3: Nem, nagy ölelés.
1: Ide, kibújjunk ide. Igen, na ki jön ide. Egy óriási ölelés.
0: Vagy ami a legjobb, szerintem egy vers. De egy olyan vers, hogy...
1: Amit tudod, te szavalsz el.
0: Igen, tehát rendesen tudod az, hogy már mindenki megnyugodott, ha túl vagytok az első fogáson, te meg...
1: Na most az én ajándékom jön.
0: Csókot! Igen, na. És akkor ott van ez a rímek beszedet, amikor olyan a vége a versen, mint ha valami perverz dolgot mondanál, de aztán elharapod, és jön a következő. Figyelj, én attól hányit tudnék. Tehát az annyira kellemetlen, de meg van ez.
1: Igen, jaj, nagyon rossz.
0: Megmutatja az aranykának a pitában voltak. Meg vannak
1: ezek. A rím kellemetlen.
0: Figyelj, ez a legalja. Tehát ezt meg hivatalosan meghúzom vonat, ez a legalja.
1: Igen, na egy ilyet, felállsz egy ilyet álmodat. Igen, és akkor igen. Vigyétek ki, igen. Házassági szerződés olyan ők kötnek?
2: Biztos.
1: Biztos van, mi?
0: Azt hiszem, a leghosszabb házassági szerződés, ami a történelem folyamán kötetett.
1: Le van ott minden.
2: Irgalmatlan vagyunk van.
1: Már valószínűleg megkötik, igen. Mög kislányka nem jár rosszul, gondolom, de hogy azért biztos, hogy megkötötték a dolgot.
0: De vannak olyan házassági szerződések, az nagyon tetszik, hogy megvan szabva, hogy mit kell elérni. Tehát ilyen rendes ilyen jutalmazási rendszer van, de motivációs.
1: Hogy?
0: Tehát például, hogy ha szülsz neki egy fiút, akkor erre és erre vagy jogosult. Ha szülsz egy fiút és egy lent, akkor erre
1: ne
0: és erre.
1: Csináld.
0: Ha 10 évig kibírod, akkor erre és erre. Hát azt mondja, Mariah Carey volt pont, aki így házasodott, nem? De. És akkor azt mondja, hogy 10
1: évig voltak a pontok.
0: És kellett szülnie két gyereket, vagy valami ilyesmi volt. És akkor kapott 10-ét, és akkor kapott egy nagy lóvét a végén.
2: Mariah Carey tele van lóvéval.
0: Hát jó, de nem.
2: Ja, jó, de annyira nincs tele. Aha, hogy mindig lehet rápakolni.
1: Akkor meg volt, hogy 3 évente egy gyerek, ha azt megcsinod, akkor még plusz 15.
0: De ugye nem egy
2: kisebb bűnés. Tervek nincsenek benne, hogy esti elmosogatás.
1: Igen, $5,000, igen. A blokk tisztítás $3,000.
0: Péternek úgy van, hogy lefesti a sufnit.
1: Megfotozza az oknit, ha kicseréli a WC-deszkát, kicsavarja az égőt.
0: A gurtnikat visszarakja a helyére.
1: Kicsit más, mint a Ronaldo szerződése, de
2: azt sem
0: azt mondja. Hát így van, hát rasszulásnak kell maradni.
2: Amikor a takaród, ugye, az így hújtózkodj.
0: Hát így van.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Cibice

0: Max. Találkozzunk a Vadi új rádió egy Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
3: Világmárkák, világra szóló áron.
4: Itt egy Orlen.
5: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a banán kilója csak 399 forint, a másfél kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: A Big George Property bemutatja. Új lakások, 9 budapesti és 2 balatoni helyszínen. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Válassz több száz lakásból és költöz akár idén. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
9: Alacsony árak, magas minőség a Balatoni Aldikban is. Hétfőtől szerdáig fél liter soproni világos sör 25% kedvezménnyel 299 forint. Mindig Aldi.
10: Szenzációs leértékelés, akár 50-60%-os kedvezmény cipőkre és ruhákra egyaránt. Kihagyhatatlan árak a Brand Shop Keszthely üzletében, a Trendcipő és a Tutto Bene Scarpe Keszthelyi és Hévízi üzletében. Sőt, még Balatonfüreden is. Győződjön meg róla a saját szemével.
11: Irány Siófok. Augusztus 14-e és 22-e között a bor és kenyér ünnepe vár a hajóállomáson. Esténként zene, ízek, találkozások, augusztus 20-án ünnepi kenyérszentelés és látványos tűzijáték. Egész nyáron kulturális élmények és a varázslatos naplementék. Siófok. Itt kezdődik a Balaton. Részletek siófok.hu.
0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
12: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
13: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Muki. Övekedve kapcsolni, lassan indulunk.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
0: A Balaton legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Óvatosan választunk szúnyogriasztót. Festmény díszítheti a városi edzőterem falát. Fejlesztések az alalövői Borostyántónál. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 16-a van, vasárnap. Körültekintéssel választunk szúnyogriasztót. Olyan szert alkalmazzunk, amelynek van hatósági engedélye, és a riasztókat mindig a használati útmutató szerint használjuk. Mondta rádiónknak Stikler János, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és infekciókontroll főosztályának biológusa.
3: Kizárólag a szabadon lévő védendő bőrfelületet szabad felvinni, és amikor már nincs szükség a riasztó hatásra, akkor a kezelt bőrt le kell mosni. Sérült bőrfelületre, nyálkahártyára ne kerüljön a riasztószer, és nagyon fontos figyelembe venni az életkori korlátozásokat, mivel egyes termékek kisgyermekeken vagy várandós hölgyek esetében nem használható, illetve általános óvintézkedés, hogy a gyermekek kézfejét és tenyerét ne kezeljük a riasztószerrel, mert azt a gyermek a szájába vehetni.
2: Alkotóknak és művész csoportoknak hirdetett pályázatot az önkormányzat gazdasági ellátószervezete. A városi edzőterem Ady Endre utcai külső falára tervezhetnek egy falfestményt, írja a város a közösségi oldalán. A posztjuk szerint olyan lendületes, vidám és látványos tervet keresnek, amely kapcsolódik a mozgáshoz, és akár Keszthely sportos múltjából is merít. A pályázatra 18 éven felüli alkotók jelentkezhetnek, akiknek egy rövid leírást és egy látványtervet is be kell adniuk, emellett korábbi munkát és egy rövid bemutatkozást is kérnek tőlük. Az ötleteket augusztus 31-éig várják. A szakmai zsűri pedig szeptember közepén választja ki a nyertes alkotást, amely a tervek szerint október végére már fel is kerülhet az edzőterem falára. Megszépült az alalövői Borostyántó környezete. Az idevezető út első 500 méterét leaszfaltozták, a további szakaszokon pedig betömték a kátyukat. Erről számolt be a közösségi oldalán a Borostyántó strand és Kutyabarát strand. A posztjuk szerint emellett a strand területén a korábbi 13 napelemes lámpa mellé további 15-öt helyeztek el. Ennek köszönhetően a tó keleti oldalán a gát felüli résztől a kemping végéig biztosított az éjszakai világítás. Ma még folytatódik a hőség, térségünkben sok napsütésre és igazi strandidőre számíthatunk. A délies szél időnként élénk lehet. A nagy meleg azonban már nem tart sokáig. A jövő hét elején, vagyis holnaptól hideg front éri el térségünket, és záporok, zivatarok is érkezhetnek. A front mögött jelentősen visszaesik a hőmérséklet, és jóval frissebb lesz a levegő. A hét közepétől ismét több napsütés valószínű, de egyelőre nem tér még vissza a nagy hőség.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Zsülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
5: Mi van ezzel a Trumppal? Hallottátok, hogy mi történt?
6: Óriási azt.
5: Óriási a történet, hogy itt mire képes az amerikai titkosszolgálat. Trump ugye elment Törökországba. Ugye ott volt egy... Hát mi volt ott? NATO csúcs?
6: Baráti megbeszélés.
5: Baráti megbeszélés így, volt, aztán ott a Trumposkodott egy kicsit. És amikor jött volna el, hát ugye Törökországból, akkor elvileg és állítólag az irániak őt megfenyegették. És ez a fenyegetés, ezt tudom, hogy zajlik. Milyen vonalakon zajlik ez a fenyegetés?
6: Igen, kit hívsz föl, kit hív? Ha meg akarod fenyegetni Donald Trumpot?
5: Igen. Mit tud az amerikai titkosszolgálat? Hova érkezik Donald Trumpnak Törökországban egy iráni fenyegetés? A mailboxára? A telefonjára? Na. Az amerikai titkosszolgálat elkap egy e-mailt valahol? Hova érkezik fenyegetés vajon? Nem tudjuk.
7: Ez infokukac,
5: citrommail.com.
7: Igen.
5: Igen. Na de várjál, nem is ez a lényeg. És ezért úgy döntött a titkos szolgálat, hogy hát ők azt szeretnék, hogy ne ültessék föl az elnököt az Air Force One-ra. Ugye ez az Air Force One, ez a nagy amerikai jumbo jet, ez a négy hajtóműves.
7: Ez hagyta ott ugye a petéket Bariban.
5: Így, ez igen, ezzel hozzák most Bariból őket, igen. És oké, mondták, az amerikai titkosszolgálat azt mondta, hogy akkor mi fölültetjük az Air Force One-ra, de amikor nem figyelnek az újságírók, se a család, se a személyzet, akkor gépet cserélünk.
6: Tehát a család se tudta?
5: Senki nem tudta állítólag. És
7: ez milyen fenyegetés akkor?
5: De nem a fenyegetés, hogy tudtak, hanem lehoznak.
6: Most sem merték elmondani senkinek.
5: Úgy vagy ott, ahogy én az előbb a napfogyatkozásban. Belekérdezze valamit a Libiből, de annyira nem vagy benne, hogy semennyire.
7: Megérdemelted. Annyira megérdemelted.
5: Csizmával rúgtad szét a felvezetésemet, ahogy én a napfogyatkozásodat. Na de várjál, Washington Post kinyomozta, és ilyen, most milyen afkósak ezek? Azt mondták, hogy le kell hozni a Trumpot a gépről. De nem tudsz kisétálni, mert azt mindenki látja, hogy te lesétálsz a gépről. Hova teszed?
7: Kiszivattyúzták.
5: Nem rosszat.
6: Csőposta.
5: Hova teszed Trumpot?
6: Hát a izén, a bőrön leeresztőn.
5: Nem rossz ötlet a bőrön leeresztőn, de ennél ők egy kicsit fifikásabbak voltak, és azt mondták, hogy nem fér bele Trump egy bőrönbe. Hogy tudsz még valakit lecsempészni
7: a gépről? A szivattyús kocsi, ami kiszívja egy kártamlát a kocsinak az aján.
5: Igen, és középen ilyen Trump alakja lett a csőnek. Igen. Na?
7: Büfékocsi?
5: Jó nyomon vagy.
7: Öcsém. A büfékocsi hozták, abban műben vannak.
5: Büfékocsi, hát az nem tessék hívják. Persze, büfékocsi. Nógrádi Ropival, meg ide, Balaton szerettel. Ja. Büfékocsi, mi az büfékocsi?
6: Borsoni sör, meg ilyenek, mi?
7: Abban voltak mézes puszedlik, oda berakták harmadik.
6: Ételszállító kocsiba.
5: Belegyömöszölték Trumpot egy ilyen ételszállító kocsiba. Ez megvan, ez a jelenet.
7: De úgy, mint a régi kémfilmekben, amikor tolták, amikor tudod, jön a stewardess, és tolja végig azt a szekeret, azt a fém szekeret, abba ott be kellett talán guggolnia, abba beguggolt, és letolták az izéről.
5: Igen, hát berakták abba, és ugye ott van, mindjárt meglátod a fotót.
7: Ezért lezni ezen filmekben?
5: Ez egyértelműen nagy durranás. Itt vannak ők még a NATO csúcson Törökországban.
7: Ki az, figyelj. A fehér cipőbe ment a NATO csúcsa?
5: Ő Trump. Már nincs annyira jól. Nézd meg a szemét, meg úgy az egészet. Felszáll a gépre.
6: Integet.
5: Száll föl a delegáció, szállnak fel az újságírók, megy mindenki fölfelé, lépcsőznek, hogy azért nagy felhajtás, nagy limuzinok, mindenki ott van. Hopp!
6: És ott az ellátmányos cucc, amit fölemelnek.
5: És ott az ellátmányos cucc, csak hogy ezt a nagy bódét, ezt nem tudod fölemelni teljesen, vagy odarakni a lépcsőhöz, ezért berakták egy kisebb kocsiba, és a kisebb kocsiból egy pallón keresztül áttolták ebbe a nagy fém tartályba. És leengedték a tartályt, és kiszedték a gépből. Az megvan, hogy egy ilyen kis folyosós kocsiba ott
6: fekszik a Trump. Elnök úr, kedves, bebújni?
5: Komoly fenyegetésünk van, bújjon be. És ugye a személyzet se tudta, hogy nincs Trump a repülőn, az újságírók se tudták, a család se tudta, senki nem tudta, hogy Trump nem velük utazik.
6: Na de a családnak például mit mondasz, hogy az elnök úr kakillén van felszállás közben?
5: Nem is az a család. Több rosszasat elnök úr.
7: Le fogják lőni a gépet, úgyhogy a család maradjon nyugodtan, és akkor az elnök úrat meg elviszik, vagy ez mi volt?
6: És ott megy el a gép, és simán átmegy egy másik izére, reptérre, és ott felszáll.
5: Ott van, ugye bekeretezték itt a kimerevített képet, tehát egy ilyen rendes kis autóval őt leszették, berakták egy autóba, és átvitték egy másik gépbe. Az Air Force One fedélzetén maradt egyébként a Fehérház munkatársai, ott maradt a sajtó, ott maradtak néhányan a biztonsági művelet vezetői, de Trumpot pedig átcsempészték. Mert hogy egyébként, ha iráni fenyegetés van, akkor Törökországban lelőheti az Air Force One-t az iráni hadserege.
6: Igen, hát van esély. Igen, a török légtérből vagy a Iránból elérhető a török légtér.
7: Szerintetek nem para, hogy a családját ott hagyták rajta?
5: Ez egész nagyon fura.
7: Nagyon veszélyes ez az út, úgyhogy mindenki mehet, csak akkor Trump nem menjen. Nem.
5: És aztán ezt miért mondod el? Ez hát miért derül ki?
7: Az irániak tudják, hogy milyen fifikás az elnök.
6: Nem, hanem hogy az irániak ne lőjék le az elnöki családot. Tehát ahogy az elnököt átvitték a másik reptérre, az a gép fölszállt és elment, ezt előadták, ezt a sztorit, hogy ne lőjenek rá az elnöki gépre.
5: Hogy kiszedtük az elnököt.
6: Igen, hogy nincs rajta az elnök.
5: Na jó, csak ez utólag jelent meg.
6: Akkor nem jó.
5: Az tehát az nem jó. Ide valaki azért ez így lehetett. Fejed, Donald, vigyázz, csukhatom. Igen, tehát hogy akkor valójában berakták ebbe a kis kocsiba, átvitték egy nagyobba. Érted? Az ilyen sikeres az a hadművelet, akkor utána meg nem mondod el?
6: Igen, mert
5: az egész sántit.
6: Hát legközelebb az összes ilyen ételszállító kocsit ki fogják lőni.
5: Igen.
6: Ugye, ami jön le.
7: Azzal fogják kezdeni?
5: Kirövök a létet szállítókat, igen.
7: A bagettesekkel végezzünk, aztán jön a többi.
5: Ilyenkor vajon az elnök, ő beleszólott abba, hogy könyörgöm, hozzák a családomat is, hova veszélyeztetés? Ott van mégis a feleségem, hozzák már. Vagy csak viszik az elnököt, nincs beleszólása, de a család ott marad. Köszöni szépen, ő ezzel reszkírozza azt, hogy velük valami történik.
7: Tehát annak az elnöknek, akinek mindenben van beleszólása, aki a foci VB-be beleszólt, az nem mondhatja meg, hogy mentsék meg a családját.
5: Hogy akkor hozzák a családot? Vagy akkor vegyék már ki a gyerekeket, vagy vegyék már ki a feleségét. Azért ez így nagyon fura.
6: Elnök úr, egy büfékocsi van, csak ön fér el.
7: Őt átvitték egy antáliai, ilyen all-inclusive étterembe addig. Hát, tudod,
5: igen. Ott emelik le a kocsival, látod? Ez az a nagy ételszállító ilyen, hát tulajdonképpen konténer, amiben őt átemelték, és amit aztán leengedtek a lépcsőn.
6: És például ez előre meg van szervezve?
5: Ja, ezek a jó kérdések.
6: Amikor már kimentek, tudták, hogyha bármi van, akkor így menekítjük ki, vagy ez ott alakul ki?
5: Szerintem nagyon sok minden ott alakul. Szerintem a fenyegetés is bejött, le kell szedni az elnököt a gépről, ne derüljön ki, és összeül egy tím, hogy hogy tudjuk leszedni nagyon gyorsan. Ételszállító, kocsi, letakarjuk. Tehát hogy szerintem ez egy csomót improvizálhatnak ők is, nem? Komoly a fenyegetés, le kell szedni a gépről. Akkor
7: azt
5: tegyük
7: mondják,
5: át máshova.
7: Majkát is így viszik Erdélybe.
5: Annyi, hogy nagyon furul lesz a kihangosítás, majd egy konténerből énekel.
7: Itt majd ugye a vonathoz fogják majd a büfékocsiba feltolni.
5: Igen, föltolják. Ugye Majka is kapott egy fenyegetés, hogy most ő nem tud elmenni Erdélybe. Simán lehet, hogy csak Trump csak súnyiban Tenerifére akart szokni a gyerekekkel. Trump amúgy is egy gyíkember, egy klón valójában. Azért ott lennék ezeken a megbeszéléseken, amikor ezek így születnek. Milyen izgi lehet, nem? Milyen szintű a fenyegetés? Komolyan kell-e venni? Hát, az iráni légierő, ha felszállt Törökországban, le tudja szedni az Air Force-t.
7: Mi van, hogyha nem is volt fenyegetés?
5: Csak a felhajtás kedvéért csinálták?
7: Csak összevesztek az asszonya.
5: És mondta, hogy inkább ülök egy ételszállítóba.
7: Melanie, nekem ebbe ennyi volt. Ebbe ennyi volt.
6: Én nem utazom veled hazáig.
7: Így van, így van. Aztán átült.
5: Az jó kérdés. Aki tolja a kocsit? Ő tudja, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke ott gubbaszt a kocsiba.
7: Abdul, óvatosan.
5: Ha ezt most elrontod, Abdul, rúgunk, hogy...
7: Mustafa, figyelj ide, Mustafa! Erre gondolsz?
5: És ha finger nincs, hogy benne az elnök, akkor néha belerúg egy kicsit a kocsiba, hogy mennyi málakadt a kerék,
6: vagy
5: érted?
6: Ott hagyja valahol. Tudod, letolja. Jó, van, ez kész.
5: Abdulnak szólnak, hogy nagyon fontos a csomag. Jó lenne normálisan tolná, és néha beveri az elnök a fejét a kocsiba, mert Abdul mindenki tolja.
6: Bocsánat, elnök úr.
5: Elnök úr, az első napom kicsit ideges vagyok.
6: Elnök úr, sose toltam még elnököt.
5: Igen, nehezebb, mint a reggeli. Szóval,
7: és ő megbontotta benne a kajákat?
6: Ja, biztos lehet benne, hogy belevet minden.
5: Tehát arra gondolsz, hogy mire kinyitják, addigra ott van ilyen májkrémes szája, kicsit tejszíjabosorral.
6: És alszik.
5: És alszik, és három darab gumicukor még ott van a melkasán.
7: Az opposzumot.
5: Gesztenyepüré.
7: Emlékeztek arra az opposzumra, kezdve betörtett cukrászdában. Én így képzelem az egészet, hogy... minden pudigról le van nyalom, mert tejszíjab. Tudod?
5: És ő már nagyon alszik, igen. Igen. Mert nagyon kész van, igen. Fura haja van ennek a rizses húsnak. Sanyi küldte nekünk. Kized utána felszolgálják. Hát jó, nem rossz, kicsit érdekes. Szóval, hogy ez egy jó kérdés, és ilyenkor ő is benne van a gegelésben? Elnök úr, ki kell vinnünk, hogy vigyük? Vagy kész koncepcióval mennek hozzá a titkos szolgálatok, és aztán, hogy elnök úr, megvan a megoldás, visszük kocsiba. Ő valószínűleg nem szól ebbe bele, vagy nincs hát, ott a gegelése.
6: Most neki mire elmagyarázod?
5: Azért azt tudod, mekkora egy ilyen kocsi?
6: Hát. Nem,
5: az, az a sorok között tolják.
6: Á, de nem abba tették bele.
5: Hát a nagyba tették, de a nagyba valami átvitték a nagyba. Tehát ő ugye nem tudták kivinni a nagyba.
6: De abban nem fér el. Meg azért, na, a talán nem kicsi.
5: Elnézést, a parfümöt meg a sosmagyarót vegyek ki, elnök úr, mert kicsit nyomja a lábát.
7: Van egy rendelésünk, akkor ebből az aranyórából egyet adjon már ki.
5: Két parfümöt meg egy aranyórát, meg egy szivart adjon már ki, elnök úr. Nagyon szeretem ezt a hírt.
7: Abdul, a hagymás hoddogot ne add. A hagymalat van, Trump. Írt az egyik hallgató. Ja, Istenem.
5: Igen, szóval az, hogy egyre viccesebb ez az amerikai elnök, mint intézmény. Tehát régen valahogy azért ennek volt egy ilyen respektje, meg úgy nem tudom, valahogy azt gondoltad, hogy megjelenik az Air Force One, és úgy ránézsz, és azt mondod, igen, ez menő. Most látom, hogy egy ételszállítót Abdul hatszor nekitolja a Trumpot a izének.
7: A Dutifi kocsiba.
5: Dutifi kocsiba a parfümmel együtt, meg a izével, a sosmogyoróval. Ott azért azt már nem tudod annyira.
7: Hogy lehet ezt összehozni azzal az emberrel, akit meglőttek, még ott integetett, még meglőtt füllel.
5: Igen.
7: És akkor utána meg...
5: Ül egy kocsiban gyáván.
7: Igen, most meg már nem akar hős lenni.
5: Na de és akkor felszáll az Air Force van. Oké. Okay. És utána 10 perccel felszáll egy másik gép, mert hogy őt is ki kell hozni.
7: A vizeljáratával.
5: Most az irániak se hülyék. A vizere hozzá, igen, Ankara Budapestre.
6: Átvitték egy másik reptérre.
5: Átment utána egy másik reptérre.
6: Igen, egy másik reptérre átvitték, és onnan már nem volt gyanús, hogy...
5: És egy sima Isztambul New Yorkba egy menetrend szerintire fölültették, az nem gyanús.
6: De várjál, és lehet, hogy oda is... Az ilyen, hogy oda is föltolták ugyanezt a kocsit.
5: Úgy vitték föl.
6: És egyszer csak az utazó közönség között kiszáll Donald Trump-a.
5: Hát magam előtt. Teljesen szürreális. Az egész történet teljesen szürreális. Teljesen szürreális.
7: Mózsás mellényével.
5: Igen. Mint Erika Elenyek az úszóerődbe a tortából, itt kijött a trap. Hopp,
4: és akkor egy rövid szünet,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Let's buy water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Balaton legfrissebb hírei a Rádió Egyen.
2: Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. Új sportpálya Fonyódon. Tilos se rámenni. Egy hidegfront hatására záporok és zivatarok alakulhatnak ki. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 16-a van, vasárnap. Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. A vendéglátó szakma egyik legrangosabb kitüntetését évente legfeljebb hárman kaphatják meg. A Gundel család és a szakmai szervezetek képviselői döntenek arról, hogy a jelöltek közül kik vehetik át az elismerést. Tájékoztatta korábban rádiónkat Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke.
3: Mint egy 20-25 éves szakmai múltal kell, hogy rendelkezzen, aki jelölést kaphat erre. És azon kívül, hogy valaki nagyon jól megcsinálja a munkáját, annál azért jóval többre van szükség, tehát olyan oktatói, vagy a szakma népszerűsítését tükröző tevékenységet kell, hogy folytasson, amellyel mindenképp egy méltó követője és példamutató tevékenységével a szakmának egy ikonjává nőhet, mint például Gundel Károly volt, akiről ezt a díjat elneveztük.
2: A díjra szeptember 3-áig várják a jelöléseket. Elkészült a Palonai Magyar Bálint általános iskola területén található sportpálya új burkolata. Erről számolt be közösségi oldalán Fonyód polgármestere. Erdei Barnabás posztja szerint a teljes száradásig szigorúan tilos a pályára lépni. Bár a területet kerítés védi, az elmúlt napokban volt már rá példa, hogy családok próbáltak bejutni a pályára. Ezért a városvezető felhívta a figyelmet arra, hogy ne tegyék ezt. Arra kéri a lakosokat, hogy senki nem ásszon át a kerítésen, és a gyerekeket se engedjék a pályára, amíg az hivatalosan meg nem nyit. A friss burkolat ugyanis rendkívül sérülékeny, akár néhány lépés, futás vagy játék is maradandó, szélsőséges esetben végleges károsodást okozhat benne. Munkácsi Mihály kevésbé ismert alkotói világába enged betekintést az Egregyi Múzeum időszaki kiállítása Hévízen. A Munkácsi Fürdőzik című tárlaton olyan grafikákat és akvarelleket mutatnak be, amelyek a festő osztendei tartózkodásának emlékét őrzik. Munkácsit a 19. század végén a belga fürdővárosban a tenger és az ott pihenő közönség látványai lette meg. A kiállítás szeptember 18-áig, 2-től szombatig látogatható az Egregyi Múzeumban. Olvasható a múzeum honlapján. Ma még nagyon meleg lesz az idő térségünkben. A napsütés lesz túlsúlyban, csak időnként jelenhetnek meg felhők. A szél napközben több felé megélénkülhet. A következő napokban azonban jelentős változás érkezik az időjárásban. Egy hidegfront hatására záporok és zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet több fokkal visszaesik, és megszűnik a kánikula. A jövő hét első felében már 25-28 fok körüli maximumok lehetnek jellemzők.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra! Extra!
6: Szerda este a Facebookon egy bejegyzésre bukkantunk, a Betesda Gyermekkórház tette ezt közzé. Ők azok az intézmény, ahová a súlyos égési, vagy többek között a súlyosan égési sérült gyerekeket országszerte viszik. És hát nekik van egy csomó ágyuk, ahol a kisbetegek fekszenek, várják a gyógyulást, jönnek a doktorok, és akkor segítenek, az ápolók is segítenek rajta. De a 200 ágyból van egy darab nagyon speciális ágy, ami, hát ha én jól tudom, akkor most már több mint 20 éve igen, szolgálja a kis betegeket, mert nagyon félelmetes a dolog. Ez egy úgynevezett homokágy, ami abban segít, hogy azok a gyerekek, akiknek mondjuk a háta éget meg, azok viszonylag fájdalommentesen tudjanak feküdni.
7: Igen, állítólag gyakorlatilag ez egy olyan ágy, egy olyan speciális ágy, ahol majdhogy nem lebeg a gyermek ezen az ágyon, tehát nincsen alátámasztás, nem dörzsöli, nem nyomja semmi se a bőrüket, és ezért ez egy nagyon-nagyon hasznos szerkezet. És igen, ahogy mondtad, tehát hogy nekem leesett az állam.
6: Hát egyrészt már azon csodálkozó, hogy egy darab hogy ilyen egy van. Darab érted? Egy ekkora intézményben egy darab ilyen ágy van, és ez 24 éve szolgál.
7: Működik.
6: Agen, működik, hát működött, most bekrepált és javíthatatlanná vált, úgyhogy meglepő módon ők szeretnének egy új ilyen ágyat, abszolút el nem ítélhető. Én mondjuk legalább 10-et szeretnék, de hát nyilván az ember sok mindent szeretne, csak ha pénze nincs rá, akkor ezt nehéz megoldani.
7: Igen, és hát ugye kitették a Facebook oldalukra, hogy hát közösségi gyűjtésbe kezdenek, mert hogy az intézmény ezt most így nem tudja kigazdálkodni. Egyébként, ha szóval bagatell összeg, de persze, 30-valahány millió forint.
8: 30 millió talán, de ha valaki forint tud gyűjteni pénzt, azaz mi vagyunk.
6: Ebben jók vagyunk, ebben is jók vagyunk. Itt van velünk dr. Tamásné Besenóra, a Betesda kórház főigazgató helyettese. Jó reggelt!
9: Jó reggelt, sziasztok!
6: Hello, jaj, jó, de jó, meg se kellett kérdeznem, hogy tegeződhetünk-e Nóra, ezek szerint igen. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, hát megdöbbenten olvastuk ezt a posztot, meg most már ezt elég sokan fölkapták és osztották. Mi ez pontosan, amire most gyűjtünk?
9: Ez egy speciális ágy, amit úgy kell elképzelni, hogy ebben a súlyosan égett gyerekek, akik úgy néznek ki, mint egy múmia, úgy képzeljétek el őket, mert az egész testfelületük be van kötözve, hozzánk kerülnek az egész országban ezek a gyerekek, különböző égési sérülésekkel, és nekik egy speciális homokájra van szükség, ami lebegteti az ő testüket. Ebben valódi speciális homok van, és egy lepedő választja el a homoktól a gyermeket, és így nem nehezedik rá nyomás, és az ő sebei tudnak jobban gyógyulni, mert ők az egész testfelületükön meg vannak égve, forrázás, különböző tűz esetek miatt, és ez az ágyunk, ez 24 éve a központ indulásakor lett beszerezve, és most arra már olyan állapotban van, hogy már nem lehet használni, tehát mindenképpen cserélni kell, teljesen használhatatlan lett, és mert ez egy nem tervezett, váratlan helyzet, ezért a társadalomhoz kellett fordulnunk, hogy közösen tudjuk ezt megoldani, ezt a problémát.
7: Egy darab ilyen ágyatok van?
6: Volt.
9: Igen, itt kell, volt. Igen, itt azt kell tudni, hogy egy ilyen ágynak a súlya is, tehát hogy összesen kettő ágyat bír el a födém, tehát ez több mint másfél tonna egy ilyen ágy, ez egy nem egy szokványos ágy, és ahhoz, hogy biztonságosan el tudjuk látni ezeket a gyerekeket, erre van szükség.
6: Erre most pont szükség lenne? Tehát van olyan ellátott nálatok, akinek ezen kéne feküdni?
9: Ez így van, ide kerülnek erre az ágyra, például talán hallottátok a hírekből azok, akik a vonatra mászva magas feszültségű égés által 70-80%-os égett fiatalok, és náluk ez nélkülözhetetlen, és a közelmúltban is volt sajnos olyan eset, amikor nem tudtuk ezt biztosítani számukra.
7: Hol tart most a gyűjtés? Azt meg lehet kérdezni, hogy nagyjából mennyi hiányzik még?
9: Nagyon nagy élmény látni azt, hogy számíthatunk a társadalomra, számíthatunk rátok, hogy most veletek beszélhetünk erről a fontos ügyről, és az embereket érdekli azt, hogy tudjanak segíteni. Egyetlen éjszaka alatt, amikor kiraktuk ezt a posztot, azóta 1500 ember adományozott, és 16 millió forintnál tart már ez a gyűjtés, nagyon bizakodóak vagyunk.
8: Még egy 20-as kell, ha jól sejtem.
6: Körülbelül.
8: Van még olyan másra szükségetek? Vagy már ugye sokszor van az, hogy utólag derülnek ki dolgok, esetleg tudnátok-e még költeni
9: ilyenkor
8: valamire?
9: Azt szoktuk mondani, hogy ha kiterüljük az összeget, akár felüllőni, azért azt kell látni, hogy az országos égés központ, ami hát soha ne kerüljön rá sor, hogy bármelyikünknek a gyereke ott feküdjön, ezt szoktam mindenkinek kívánni, de olyan körülmények legyenek, ahol a 21. században a szakemberekhez megfelelő, mert nagyon jó szakembereink vannak, tudják gyógyítani, és ezt a körülményeket szeretnénk, tehát hogy van mire költeni ott, és vannak olyan speciális eszközök, amelyek Magyarországon még nem elérhetőek, de már Európában használják, tehát ha véletlenül több jönne össze, akkor van olyan eszköz, amivel még jobbá tudnánk tenni a
6: végtelen a lista. Valószínűleg végtelen a lista.
8: Mennyire nehéz beszerezni egy ilyen ágyat amúgy? Tehát, ha most megrendelitek, akkor mennyi idő még elkészül, vagy honnan jön ez az ágy?
9: Mi ezt jeleztük már a gyártónak, hogy szeretnénk ezt mindenképp megoldani, tehát ő már készül ennek a megoldására, mert ezért ez nem egy olyan, hogy bemegyünk az IKEA-ba és megvesszük, hanem ez egy speciális, csak egy helyen kapható, vagy egy forgalmazó által kapható ágy, és ez már elindította ezt a folyamatot, hogy ne a várakozáson múljon majd a betegek ellátása.
6: Milyen jó fejek azért, hogy így bemondásra ezt megcsinálják ők is, ugye? Mert ez általában azért úgy szokott lenni egy ilyen tételnél, hogy oké, akkor indítjuk a beszerzést meg az ágykészítést, akármit csak tessenek utalni valamit,
9: Ez így van, itt nagyon nagy bizalomra is van szüksége, mert sajnos az egészségügyi beszállítók erre is épülnek, mert tudják, hogy néha úgy kell megrendelnünk dolgokat, hogy forrás az nem is áll még rendelkezésre, tehát itt egy közös munka van azért, hogy ezek az eszközök ne ezen múljanak, és hát a forrást kell nekünk hozzátennünk, mert erre a kórháznak egyébként ilyen kerete nincsen sajnos.
7: Azt hagyj kérdezem meg, hogy egyébként hogy zajlik ez? Tehát annyira azt gondolná az ember, hogy igen, van egy éves költségvetése a Betesdának, amiből gazdálkodhat. De amikor van egy ilyen rendkívüli helyzet, akkor nincsen az, hogy van egy vésztartalék, egy forrás, és nem is a Betesdának, hanem a megfelelő szerveknek, akihez oda lehet menni, és azt lehet mondani, hogy gyerekek, enélkül nem tudunk dolgozni. Tehát, hogy
9: az egészségügyi finanszírozás az nagyon bonyolult, és bár így lenne, azt kell tudnotok, hogy itt eszközök, úgy szoktuk mondani, amortizáció, tehát az elromló eszközökre forrás se kórház szinten, más kórházakban sem, és központilag is nagyon kevés áll rendelkezésre, tehát az ellátásért kapott finanszírozás az éppen, hogy körülbelül a béreket tudja finanszírozni, és ezért is szoktunk, hogyha van, nagyon lesz szükségünk, akkor a társadalom felé fordulni, mert a gyerekek gyógyítása az nem várhat arra, hogy a finanszírozás átalakításra kerüljön. Bízunk benne, hogy a jövőben ez meg fog történni, de nekünk addig is el kell látnunk, hogyha holnap beérkezik egy nagy éget, akkor a Betesdában ne kapja azt az ellátást, amelyet mindannyian szeretnénk a gyerekünknek.
6: Hát gyakorlatilag ezt a magyar közegészségügyben előforduló paciensek mindegyike tudja, szerintem. Amiről te beszéltél, már jöttek a felajánlások, hogy van például kamionos cég, aki szívesen ingyen elhozza,

0: gyógyítása, és egy 20 fős team dolgozik ilyenkor egy gyermeknek a felépülésén, hetekig, hónapokig van olyan, aki több hétig fekszik ebben a homokágyban, és a különböző felületeinken fent van a számlaszám, lehet bankkártyával is adományozni, cégeknek tudunk igazolást kiállítani, és hát nagyon köszönjük, és nagyon jó fejek vagytok, hogy erről a nagyon-nagyon fontos ügyről és erről az ellátási formáról is tudunk beszélni, és egy dolgot még, ha mondhatok, soha senki nem ásszon vonatra, és ne kerüljön el a helyzetbe, igen, hogy ezt az ágyat használni kell.
1: Igen, nem is
0: szeretném hozzátenni.
1: Hogy most ez annyira megszaporodott, valószínűleg nem akarok megint közösségi média hibáztatásba esni, de belefogok, hogy ugye ezt látod, hogy ez az mekkora dolog, hogy valaki áll egy ilyen vonatszörny tetején és száguldozik, és már mindenhol mindenki elmondta, hogy figyelj, itt nem kell hozzáérni a vezetékhez, mert egész egyszerűen, ha te föllállsz egy ilyen vonat tetején, akkor áthúz a vezeték. Mit okoz egy ilyen?
0: Így van. Így van, és azért is emeltem be ezt a témát, mert ők ebbe az ágyban gyógyulnak utána akár 100 napon keresztül is, hogyha túlélik, 70-80%-os égési sérüléssel, ilyenkor az egész test külső-belső égést szenved, tehát ilyenkor a csontok, izmok, bőr, minden ég, mert áthúz az áram 25 000 volt, és kigyullad az emberi test, és jelenleg is 2 ilyen fiatal tartózkodik az osztályunkon. És ez nagyon fontos, hogy ezt, aki hallja ezt a rádiót és titeket, nagyon sokan hallanak, hogy ezt a tudást egyszerűen nem tudjuk elképzelni, nem kell hozzáérni, akár 2 méterről is áthúzza a magas feszültség, és életre szóló következményei vannak akkor is, hogyha meggyógyul egy fiatal.
1: Nóra, nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésre álltál. Az apropó szomorú, de reméljük, hogy akkor pár nap múlva majd vidámabban tudunk erre már emlékezni, már abból a szempontból, hogy sikerül összeszedni rá a pénzt. Mi is megosztjuk a saját felületeinken, kirakjuk, de akkor amit most ebben a pillanatban mindenki megtalál, a Betesda Kórház, akár honlap, akár Facebook, mindenütt ez kint van, ugye?
0: Köszönjük szépen, igen, mindenütt kint van, és azt tudom mondani, hogy minden kicsi segítség óriási segítség, és köszönjük mindenkinek, aki ehhez hozzájárul.
1: Nagyon szépen köszönjük, és köszönjük nagyon köszönjük a munkátokat.
2: Igen, így van. Így van.
0: Köszönjük szépen.
1: Köszönjük,
0: szia. Sziasztok.
1: Hát gyerekek, megszületett az elhatározás. Ennyi év után mondom, és hát megint neked köszönhetem egy kicsit, mert olyan jó volt, hogy voltunk kint a nyaralásunkon, és láttad, hogy a főnök intéz mindent, ugye, a Maldív-szigeteken.
2: Yes, sir. No, mert, sir.
3: Thank you, sir.
1: Gyönyörű angolsággal tényleg tette, vette.
2: Én egy szót nem hallottam a szájba kijönni, elmondanám neked.
3: Jó, azért, mert már részeg volt a repülőt.
2: Semmi. Én ennyit látom, néha jóda biccent valak neked egy 10 dolláros, aztán adibál. Ez volt az angolja?
3: Okay, jó, $100 voltak, $100 voltak, hogy ne szólítsanak meg angolul.
2: 10 dunatok.
1: És el van intézve minden. Na, tehát, hogy ott ment, intézkedett, szervezte a merüléseket, tényleg lepróbáltuk a ruhát, igaz, hogy utána lefújták az egészet.
2: Very deep in ocean.
1: Igen. És megszületett az elhatározásom, ennyi év után mondom, ezt én is akarom csinálni. Uh-huh. Tehát, hogy én
2: egy Englishman in New York
1: akarok
2: lenni?
1: Én is akarok ilyen szépen beszélni angolul, és itt szeretnék tanácsokat kérni, hogy egy 55 éves ember hogyan fog megtanulni. Letöltöttem a nyelvtanuló programot, gyerekek, minden nap, minden estében.
3: A D betűset, D-be, azt kimondhatjuk, ki lehet mondani.
1: Én már nem tudom, mit lehet.
3: Duolingo.
1: Duolingo.
3: Duolingo, bocsánat. Csak ezt tudom mondani.
1: Na, de nagyon jó dolgok vannak benne. Hát tudok vele beszélgetni is. Érted? Lilivel különböző feladatokat ad.
3: Ezt tudom mondani. És hol tartasz? Good morning.
1: Ametisztligás vagyok.
2: Az a melegeki?
3: Az 50 pluszos,
1: 50 pluszosba, aki a legtöbb pontot szerzi, az bizony ametisztligás lesz, de nem nagyon érzem a fejlődést még saját magamban. Yes.
3: Az első kérdés az volt, vegyük-e nagyobbra a betűméretet, Ferenc, vagy látod? Átszerkesszük az applikációt, ekkora a betűmérete, esetleg nem látod, de ha igen, miért nem?
1: Plusz 5000 forintért kéri-e a nagyító lehetőséget, mert szedi ki a pénzt, tehát minél komolyabban akarod csinálni, annál nagyobbat kell vele durrantani, annál nagyobb a pénz, és akkor jönnek, érted a kérdések, tudod, behelyettesíted, van szópárosító.
2: Miért minden... akar ön Amerikába jönni?
3: Igen.
2: 30 másodpercet van válaszolni.
3: Ne, hagyis én az országot akar elhagyni? Tudja, hogy megfigyeljük? Tudja, hogy Pegazus van a telefonján?
1: Hova, Ferenc, ebben a korban? Szóval, hogy az a kérdésem a hallgatókhoz, hogy van ember köztetek, aki ezzel megtanult angolul?
3: 55 évesen?
1: Nem, most az mindegy, hogy...
3: Nem.

0: éves,
1: vagy mindegy.
2: Hát már azért az ebben
3: fordulhat már éves.
4: Nem számít, hogy 55 éves.
1: Már szerintem. Csak mennyi idő van még hátra? Tehát úgy értem, hogy
4: van értelme megtanulni?
1: Van értelme, mennyi van még előtted?
2: Hát most, ha egy év van, és azt úgy élem le, hogy angolul.
1: Hogy perfekt angol vagy.
2: Hát azért az jó, nem?
1: Én nem tudom, hogy ettől a Duolingotól valaki valami megtanult. De egyébként jó program.
4: Na, szerintem sokkal könnyebb megtanulni a Netflixről. Tehát azt, hogy mindent átállítasz angolra, és angolul, angol szöv, angol aláírat, tehát felirattal nézed
2: az
4: angol.
2: Nem értek egy szót se.
4: Hát de alá feliratozzák. Először nézd magyar feliratta, hogy miközben angolul hallgat, és aztán meg, amikor már érzed magadban a magabiztosságot, akkor nézd angolul.
2: De én nem tudok egyszerre hallgatni, meg olvasni is.
4: Mert mi vagy, te nő?
2: Hát nem, a nők
4: tudnak. De fordítva, én vagyok a nő. Mindig elfelejtem.
2: Ti tudtok egyfele, vagy egyszerre több felé figyelni.
4: Ja, igen, mi tudunk. Igen,
1: szerintem sokkal jobb, ha elfogadod magad így.
2: De nem szabad, hát ez a...
4: Vagy tanulj meg egy olyan nyelvet, hogy nem lehet számon kérni rajta.
1: Így van, tanulj, mert mondasz, hogy tudsz finnül. Tudsz finnül, és akkor mondasz, amit finnül, és soha senki nem tudja leellenőrizni, hogy tudsz-e.
4: Szerintem meg tudod
2: tanulni. Is duolingozott sokáig.
1: Álltok vállal akkor repetálásra, Tomi. Most álltok, azt vállalta, hogy...
4: De az nagyon erős érrendszer kell. Ezt elvállalt. Nem akarom fel, hogy ilyen helyekre járj.
1: Igen. Figyelj, rendben tart, karban tart, szerintem.
4: De mondatokat is csinál, vagy csak szavakat?
2: Mondatokat is, mindent.
4: És beszélj le. Ja, én azt hallottam most egy csomóan, hogy AI-jal tanulnak angolul, mert hogyha van, tehát van ilyen angoltanulós AI, aki ugye alkalmazkodik, korrigál téged, és ugye nem tudsz hozzá máshoz szólni, csak angolul.
1: Ez így van. A ChatGPT-t vagy különböző ilyen AI programot használsz, szerintem jobban jársz egyébként. De azt mondják, hogy a hallgassán fel, inkább erőltesd az oroszt.
2: Most az a
1: most szerintem azzal nagyobbat mennél. Sokkal egyrészt föléleszted az orosz tudásodat, kettő, hogy emlékszel még egy csomó mindenre. Érted? Az angolt nagyon előről kell kezdeni. Az nagyon előről indul. Nem tudom, így ebben a formában az kevés lesz. De tök jó.
4: Szerintem legyen az, hogy mérjük fel a jelenlegi tudásodat.
2: Oh, yes.
4: Jó, oké. Okay.
2: No.
4: De a szituációs gyakorlattal kezdünk felé.
2: Jó, jó, figyelek. Jó,
4: bankokban vagy egy sikátorban.
1: Igen, ott van egy
2: csak belőle is már nekem jó.
4: Egyszer csak egy apró termeti, de nagyon vehemes asszony rátszalad.
1: Egy ladyboy.
4: és megkérdezi tőled, hogy where are you come from? Mit válaszolsz?
2: Az, hogy come hozzá itt, gyere csak ide hozzám,
1: baby. Come, baby, come.
2: Lány vagy fiú? Ezt kérdezem.
4: Jó, de most in English, please. Same in English. Jó.
2: Are you woman?
4: Women.
2: Ez jó?
4: Ennyi, are you women?
2: Or men.
4: Or men.
2: Jó vagyok?
1: Boom, boom, finish.
4: Igen, és akkor ő ezt mondja, hogy no more questions.
1: No more questions.
4: Just come.
2: Igen, ezt értettem. Happy, happy. Menjek vele.
1: Boom, boom, happy, happy.
2: Menjek vele, és nekem jó lesz.
4: Következő szituáció. Első sötét sikátorban, hogy Máté szakám.
1: Már fekszel a földön. Fölét hajol Józsi.
4: Artériából vérzel.
2: Ott szerintem nincs angol.
1: Zombot szúrtak a pénztárszádért. Már kiraboltak.
2: Igen, vigyétek az órámat is.
1: Ozdon vagy, csatolják le az órádat éppen. Combon szúrtak, belső vérzésed van.
2: Van még készpénz a kocsiban, gyertek velem.
4: Jó, same in English.
2: Minek? Hát úgy se értik.
4: I got my cash in my car. Tessék, ismételd utána.
1: Come on, please, come on.
4: You my man.
1: Élni akarok.
4: Do not stab me again, please. No stabbing this time.
1: Hagyjon élni. De ez egyébként jó, hogy csinálod.
2: Látod? Karban tartja az agyat.
1: Karban kell tartani a szürke állományt.
2: Nem tanulsz meg már új szavakat, az a baj. Vagy legalábbis rohadt
4: nehezen. Dehogy nem. Hát de magyarat próbálj meg. Lehetnél egy nagyon választékos magyar úriember. Miért nem azzal foglalkozol?
2: Magyar úriember?
4: Igen, igen.
2: Tehát, hogy magyarul beszéljek végre
4: igen,
2: jól?
4: Hogy magasabb szinteken lehetne mondjuk magyarul beszélni. Kicsit elővedd a régi szavajárásokat, tudod, hogy választékosan. Micsoda dicső idők.
1: Ilyesmire
2: gondolok. És ezzel mit kezdek?
4: Hát nem tudom,
2: hogy... ez hol lesz jó nekem?
4: Műsorban például ki tudnánk utálni téged. Vagy ilyesmi.
2: Már csinálod.
4: De azt már csinálod, nem? Valami.
2: Két éve csinálod, és még nem
4: sikerült. Nem igaz. Ez a szeretett nyelve.
2: Hát érted, angol. Tehát, hogy az a világnyelv, bárhova tudsz vele menni.
4: Rákai Filip vett rá erre?
1: Ki indított el ezen?
4: Melyik polgári körhez csatlakoztál?
2: Na, szóval, hogy a tanácsokat írjátok, az a lényeg, aki ilyen korba kezdett el a hallgatók között, hogy én tudjak szemezgetni. Jó, még teszek rá egy lapáttal a jövőre.
1: Jó, juss el valameddig, csinálj végig egy 100 napos programot, egy 30 napos programot, és akkor utána megnézzük, hogy hova jutottál.
2: 25
1: és közben beszélgess sokat valamelyik AI-jal, mert az jó, kocsiba berakod, kijavít, beszélsz vele, abszolút.
2: Fog egy géppel, de most is azt csinálom.
1: Hát most is egy géppel beszélgetsz, tehát az AI az nem vet a szemedre semmit, nem gyalázd meg, ha valami olyat mondasz, finoman kijavítja, kedves, úgyhogy nincs ezzel baj.
4: Excuse me, sir. You are doing it wrong.
5: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt egy Orlen.
2: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
3: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 4,8 grammos ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcs illattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-ig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló, az otthon nyugalma, akár 10 év garanciával.
0: Reklámot hallottak.
8: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Szenzációs leértékelés, akár 50-60%-os kedvezmény cipőkre és ruhákra egyaránt. Kihagyhatatlan árak a Brand Shop Keszthely üzletében, a Trendcipő és a Tutto Bene Scarpe Keszthelyi és Hévízi üzletében. Sőt, még Balatonfüreden is. Győződjön meg róla a saját szemével.
9: Képzeld, az Anna Góra Aquaparkban egész nap vízicsúszáztunk apával, anyával pedig kipróbáltuk a hullámedencét. Hogy hol? Hát Balatonfüreden.
0: annagóra.com.
10: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halottpénz, Majka, Balma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, By Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
11: Alacsony árak, magas minőség a Balatoni Aldikban is. Hétfőtől szerdáig fél liter soproni világos sör 25% kedvezménnyel 299 forint. Mindig Aldi.
12: Jó borok, pazar dallamok és hamisítatlan fesztivál hangulat. Ez a Riesling Platz Fesztivál Hévízen, augusztus 20-a és 23-a között a Kölcsey utcai rendezvénytéren. 4 napon át ingyenes koncertek és felejthetetlen élmények várnak rátok. A belépés díjtalan. Részletes program hévíz.hu.
13: Az elhízás betegség, aminek súlyos következményei lehetnek az egészségedre. Lefogysz, visszahízol. Ne hibáztasd magad. Az elhízás betegség. A tested biológiailag is ellenállhat a fogyásnak. Látogass el az elhízásbetegség.hu weboldalra, és tudj meg többet a fogyás nehezítő tényezőkről. Vedd a saját kezedbe az irányítást, fordulj orvosodhoz vagy egészségügyi szakemberhez. Készült a Lili Hungária Kft. Támogatásával.
14: Stari, a Balaton söre. 14 féle ízben a klasszikustól a gyümölcsösig. Keresd több száz vendéglátóhelyen és a stari.hu-n. Jéghidegen.

0: Rádió egy top 50.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek. A mikrofonnál Kis Márti, és ez nem is fog változni délután 3-ig. Az elérhetőségünk sem változott. 0620 3111 111. A folytatásban pedig olyan sztárokat hozok, akikkel a születésnapi bulinkon is együtt fesztiváloztunk. Switch Disco, Sam Felt. A Sleep Tonight-on egyébként Rehab is dolgozott. Ezt azon már is.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Közlekedési információk már is. A Rádió 1-en Tivadar elküldte a legaktuálisabb információkat az M3-as autópályáról, arról a szakaszról, ahol a tragikus buszbaleset történt az éjszaka, ugye a sztráda Vásárosnamény felé vezető oldaláról van szó. Feloldották a pályazárat a 139-es jelű mezőkeresztes csomópontban, és meg is indult a forgalom, de a leállósában még mindig zajlik a helyszínelés. Illetve Marcitól is kaptam egy közlekedési hírt, a 71-es főúton Balatonvilágosnál, az M7-es autópálya csomópontjánál történt egy baleset sajnos, úgyhogy ami aktuális az az, hogy a fél útpályát lezárták a 3-as kilométernél. Tehát még egyszer, 71-es főút Balatonvilágosnál, az M7-es csomópontjánál történt egy baleset. Egyéb közlekedési info is jöhet, 0620 3111 111, mindenki vigyázzon magára és másokra is.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most

0: egy csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig Blondie, a magyar származású, egyébként kanadai DJ szupersztár, aki jövő szombaton Breaking ellátogat hozzánk ide, a Rádió 1 budapesti stúdiójában, és szombat este 6 órától élőben fog mixelni, már nagyon várjuk.
1: Elsőként a Rádió 1

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig 2026 vakavakája, Shakira és a Die Die. Hatalmas sikert aratott a dal, világszerte vezeti a sláger listákat, és több történelmi rekordot is megdöntött a streaming oldalakon és a Billboard összesítéseiben, és megnéztem, 2 hónap alatt sikerült a YouTube-on átlépnie a 803 milliós megtekintést, úgyhogy hát itt pikmak meg lesz az 1 milliárd, az is lehet, hogy ezzel is egy új rekordot dönt majd a dal. Shakira, Burna Boy és a Die Die hozom már is.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek. A mikrofonnál délután 3-ig Kismárti, és a legmenőbb Rádió 1-es előadók felsorakoztak a következő órára is. Egy olyan DJ producerrel indítunk, aki jövő héten jön a Strandfesztiválra Zamárdiba. Purple Disco Machine. Még szép, hogy kint lesz a Rádió 1 stage is, mutatom a részleteket.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Cibica

Rádió 1 Jack Daniel stage-en. A lemezjátszók mögött minden nap este 8-tól a Disco Cookie és a World is Mine Rádió show sztárjai.

0: Rádió Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a banán kilója csak 399 forint, a másfél kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben vagy a szatmari.hu-n.
6: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
7: Mi? Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n. 17 000 belföldi szállás bomba jó áron.
6: Ugrunk egy bombát?
7: Szállás.hu. Úgyis te.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Ebben az órában többek között Lady Gaga, Tate McRae, David Guetta. Micsoda prémium banda, kérem szépen. Még egy nap kánikula, aztán jön a hideg front, ezt gyorsan megnéztem. Mérséklődni fog a meleg holnaptól, ez biztos. A hőkupolának búcsút inthetünk, hál' Istennek. Szóval ma még strandidő, használjuk is ki, mert hát ezen kívül két hétvége van még a vakáció.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és egy üzenet Beától. Hello Márti, apukám és a szerelmem jelenleg erőbedobással, teljes erőbedobással a fürdőszobánkat hideg burkolják. Egy kis zenei támogatás biztos jól esne nekik, hogy még jobban menjen a munka. Hát akkor jön a Friends, hogy mint két jó barát ne vesztenek össze a munka közben. Ezt azom a Rádió 1-et.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy most. David Guetta egyik mentorátja, Hypoton, aki megemlékezett Bonnie Tyler énekes legendáról, akit éppen szombaton temettek el. Több ezer rajongó vett részt Bonnie Tyler búcsúztatásán. Hypotonnak ugyanis volt egy közös munkája David Guettával, amiben egy Bonnie Tyler klasszikust, természetesen a Total Eclipse of the Heart-ot feldolgozták remix formájában, úgyhogy őt is nagyon megérintette az énekesnő halálhíre. Hypotont hozom most.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Itt volt ebben az órában Lady Gaga, és most Justin Biebert hozom. Egy közös pont az életükben az, hogy mind a ketten balkezesek, és egyébként a héten augusztus 13-án volt a balkezesek világnapja. Erről a radio1.hu-n, a honlapunkon is lehet olvasni. Érdekesség, hogy szinte senki nem tekinthető tisztán bal vagy tisztán jobbkezesnek. Nagyjából a népesség 10%-át tartjuk balkezesnek, akik közül 70% férfi. Nem megszokás a balkezesség, hanem biológiai alapokon nyugvó, a jobb agyfélteke dominanciával magyarázható jelenség. Tele van egyébként a művészvilág, meg a tudós világ balkezesekkel, például Leonardo da Vinci, aztán ott van Raffaello, Michelangelo, most nem a Trini csatteknőcökről beszélek természetesen, Mozart, Beethoven, Einstein, fú, nagyon illusztris ám a társaság, Paul McCartney, Ringo Starr, Eminem, ugye Lady Gaga-t mondtam, és kevéssé ismert tény, hogy a NASA Apollo programjában résztvevő űrhajósok közül minden negyedik balkezes volt. Na most akkor egy másik balkezes szupersztár a folytatásban, aki villámgyorsan a Rubik kockát is képes kirakni, zseni a fickó, Justin Biebernek hívják.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egy. Rádió Egy.
3: I have a dream that one day on the radio,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Tibi

0: találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Bialex és a Slep, PSV, Velhello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
4: Az Anna Góra Aquaparkban 15 vízi csúszdával és óriási hullámmedencével várjuk az egész családot. Merülj el velünk az élményekben Balatonfüreden. annagora.com.
5: Az elhízás betegség, aminek súlyos következményei lehetnek az egészségedre. Lefogysz, visszahízol. Ne hibáztasd magad. Az elhízás betegség. A tested biológiailag is ellenállhat a fogyásnak. Látogass el az elhízásbetegség.hu weboldalra, és tudj meg többet a fogyás nehezítő tényezőkről. Vedd a saját kezedbe az irányítást, fordulj orvosodhoz vagy egészségügyi szakemberhez. Készült a Lilly Hungária Kft. Támogatásával.
6: Utaz velünk a középkorba sümegen. Megújult történelmi lovasjátékok, mongol lovas kaszkadőrsó és középkori lakomák várnak július 14-től heti 4 alkalommal. Fedezd fel a sümegi vár interaktív kiállításait, a számos múzeumot és lovakkori látnivalót, az életre kelt középkori hétköznapokat, és kóstold meg a magyaros ízeket a várcsárdában. Sümeg. Kalandok és élmények az egész családnak. www.hotelkapitány.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai slágermek.

a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és a következőt a mai névnaposainknak küldöm itt a Rádió 1 Daily Mixben. Ők az Ábrahámok augusztus 16-án. A név héber eredetű, és a jelentése a Biblia szerint a sokaság atya. Boldog névnapot kívánok most ezzel az igazi mai slágerrel!

ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és most jön az Espresso, egy igazi ébresztő Sabrina Carpentertől, aki ebben a dalban a mindennapi pörgést és a gyors tempójú életet fogalmazza meg, amit az Espresso szimbóluma tökéletesen visszaad. A dal szövege olyan, mintha egy reggeli kávéfröccs lenne. Itt van Sabrina Carpenter a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, Bája Lex és a Slep, PSV, Belhello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live, Strandfesztivál, Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
3: Stari, a Balaton söre. 14 féle ízben a klasszikustól a gyümölcsösig. Keresd több száz vendéglátóhelyen és a stari.hu-n. Jéghidegen.
4: Alacsony árak, magas minőség a Balatoni Aldikban is. Hétfőtől szerdáig fél liter soproni világos sör 25% kedvezménnyel 299 forint. Mindig Aldi.
5: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most!
0: Rádió
6: Magyarország leghosszabb zenei órája Bőszén Andrással. Csak igazi, ma is láger megy. 99.4 és 101.3.

0: a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és ha szereti valaki a helytörténetet és a Balaton környékének érdekességeit, a jó beszélgetéseket, akkor érdemes felírni a naptárba egy hévízi programot, hiszen augusztus 18-án kedden délután 5 órától a Hévízi Városi Könyvtárban mutatják be Gajdos Erika tíme a Funoldi Kincsei Funyodi Könyves Kaland című kötetét, ami mindenkinek szól, akit egy kicsit is érdekelnek a Balaton környékének történetei, helyi értékei és különlegességei. A szerző személyesen mesél a könyv születéséről, kutatásairól és a történetek hátteréről, így a látogatók egy igazán kötetlen családi hangulatú program részesei lehetnek. Mondom még egyszer, augusztus 18-án délután 5-től a Hévízi Városi Könyvtárban a Funoldi Kincsei című könyv bemutatóján.
1: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket

0: Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és köztük hoztam egy kis programtippet, hiszen idén nyáron újra zenés esti programokkal várnak mindenkit Keszthely belvárosában a Sétáló utcán, hiszen augusztus 19-éig tart az Utca Zene Fesztivál, aminek célja, hogy bemutatkozási lehetőséget adjanak a helyi és környékbeli zenészeknek. De ugyanilyen fontos a közösségépítés is. Szeretnék, hogy ezek az esték ne csak a koncertekről szóljanak, hanem a találkozásokról, a beszélgetésekről és arról az életérzésről, amit Keszthely ad.
1: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza. Watch me
2: dance, dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió 1 szól.

Ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy köztük jön a Turn the Lights Off két hó jó voltából. Ezzel kívánok mindenkinek további kellemes délutánt. Bőszér András vagyok, holnap délidőben ismét együtt rádiózhatunk majd itt a Rádió 1-en, a nyugat-balatoni frekvenciákon, Keszthelyen és környékén a 99.4-en, Fonyódon és környékén pedig a 101.3-on.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
5: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a banán kilója csak 399 forint, a másfél kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. We go together.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi,

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A Panic at the Disco után is folytatódik a Disco Fastboy Tesó párossal. Jó kis német EDM a folytatásban. Kellemes vasárnap délután mindenkinek a mikrofonnál Kismerti, és ha gyorsan nézem a naptáramat, 2 hét maradt a nyárból. Hogy elröppent, de tényleg? És ha valaki a jövő hétre időzítette a Szabiát, szerintem nem választott rosszul, mert nem lesz ez a pusztító hőség. A hétfői lehűlés után kánikula jelez majd a folytatás. Ez pedig a Good Life.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Augusztus 22, szombat, Rádió 1 stúdió. Egy igazi szupersztár látogat el hozzánk este 6 órától. Élőben mixer Blondis, a kanadai DJ producer, környezetvédelmi aktivista, ezzel is kiegészíthetjük a titulusait. Egy igazán energikus lány, Bakos Vivien egyébként, mert hogy magyar származású, Coachella, Rocky Rio, Tomorrowland, rengeteg helyen zenélt már, és jövő szombaton 6 órától a Rádió 1-en pörgeti az igazi mai slágereket.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Most például Ray Dalton, akit nagyon-nagyon szeretnek a Rádió 1-esek, mert hogy két egymást követő évben is ott volt a top 500-as listánkon az egyik dala, a Do It Again, és ezt is nagyon szeretjük tőle, jön a Blood Running. A legjobb dalötletei egyébként köztudottan akkor jutnak eszébe, amikor zuhanyzik éppen. Elképzelem, hogy behabozott testtel kirohan a tusolóból, hogy felénekelje az alapot. Ray Dalton jön már is.

Jó egy csak igazi mai slágermegy, és egy közlekedési info, ami biztos, hogy sokakat érint. Nagyon erős már a forgalom a Balatonról, az M7-esen a főváros felé. Hát megindult ugye a derbi, az ilyenkor szokásos vasárnap délután. Balaton Világos és Szabadbattyán között különösen teli.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timi Trump

0: Rádió Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmári.hu-n.
6: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
7: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
6: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
7: Szállás.hu.
6: Úgy is tett.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a banán kilója csak 399 forint. A másfél kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
9: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
10: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió egy top 50. Az 50.

itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szép hétvégét mindenkinek, Györke Attila a stúdióban, elindult a Top 50 2026 33. hetén. Most is megmutatjuk, melyek Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvencei. Nézzük a sereghajtókat, 50. volt ugye Ray Daltontól a Do It Again, 49. Ray dala, a Where Is My Husband? Kashmir, Wild Ride, a 48. És ezt követte Teddy Swims-től a Loose Control.

Ez a Rádió 1, ez a Top 50, ahol a 46. helyen szólt ugye Shouse-tól, Felix Jentől a Walk With Me, 45. Kygo és a One Republic, Chasing Paradise. I'm chasing paradise with you. Ezután érkezett Selena Gomez a 44. helyen, Single Soon, David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait a 43. helyen.

Évek óta keringtek pletykák a kapcsolatukról, Ladó anyuka is lett idén, és egyáltalán nem lehetett tudni, hogy ki lehet az apuka. Na hát a találgatásokra tehetünk akkor most pontot, mert pár napja fix, hogy ők együtt vannak, és a gyermekük közös. 40. Ladó és a Lallery

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. A 36.

visszaszámlálás. Rádió 1 Top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen, a Rádió 1-en. Minden hétvégén. Rádió 1 Top 50. A 34.

0: Disco Machine és Aus Disc követi Beat of Your Heart.
1: Rádió egy top 50. A 29.
0: A Dracula halad előre ezzel a dalával az ausztrál zenész Kevin Parker, aki mint Tame Impala lép fel a bulikban, fesztiválokon, a szakma pedig teljes mértékben elismeri a zsenialitását, rengeteg világsztárral dolgozott már együtt producerként, dalszerzőként, vagy vendégelőadóként, olyan nevekkel készített közös dalokat, mint Rihanna, The Weeknd, Travis Scott, a Gorillaz, vagy éppen az a Dua Lipa, akinek a legutóbbi albumán Kevin volt a főproducer. Tame Impala, Dracula, Jenny és Boys Noise remixben szól a Rádió 1-en a 29. helyen.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Azonnal indul az újabb zenei óra, és a Top 50-ben folytatjuk a visszaszámlálást. Jön a 28. helyen a Dead Dance Lady Gagától mindjárt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Balma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, Bály Alex és a Slep, PSV, Velhello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograszt és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
4: A Big George Property bemutatja. Új lakások, 9 budapesti és 2 balatoni helyszínen. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Válassz több száz lakásból és költöz akár idén. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
5: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
6: Szenzációs leértékelés, akár 50-60%-os kedvezmény cipőkre és ruhákra egyaránt. Kihagyhatatlan árak a Brand Shop Keszthely üzletében, a Trendcipő és a Tutto Bene Scarpe Keszthelyi és Évízi üzletében. Sőt, még Balatonfüreden is. Győződjön meg róla a saját szemével.
7: Utazz velünk a középkorba sümegen. Megújult történelmi lovasjátékok, mongol lovaskaszkadőrsó és középkori lakomák várnak július 14-től heti 4 alkalommal. Fedezd fel a sümegi vár interaktív kiállításait, a számos múzeumot és lovakkori látnivalót, az életre kelt középkori hétköznapokat, és kóstold meg a magyaros ízeket a várcsárdában. Sümeg. Kalandok és élmények az egész családnak. www.hotelkapitány.hu.
8: Stari, a Balaton söre. 14 féle ízben a klasszikustól a gyümölcsösig. Keresd több száz vendéglátóhelyen és a stari.hu-n. Jéghidegen.
9: Képzeld, az Anna Góra Aqua Parkban egész nap vízicsúszáztunk apával, anyával pedig kipróbáltuk a hullámedencét. Hogy hol? Hát Balatonfüreden.
10: annagóra.com.
11: Jó borok, pazar dallamok és hamisítatlan fesztivál hangulat. Ez a Riesling Platz Fesztivál Hévízen, augusztus 20-a és 23-a között a Kölcsei utcai rendezvénytéren. 4 napon át ingyenes koncertek és felejthetetlen élmények várnak rátok. A belépés díjtalan. Részletes program hévíz.hu.
12: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
13: Köszönjük!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: És most! Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
15: A 28.

Top 50 Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel. Én Györke Attila vagyok, és mutatnám, hogy Lady Gaga-t, aki a 28. helyen zenélt, a 27. Ed Sheeran Martin Garrix közös dal követi,

0: Joe Corey, Be Alright, a 26.
1: Rádió egy top 50, a 25.
0: A Golden Summer. Loi és David Puente ez a folytatásban, a német énekesnő mellett tehát most egy szintén német DJ, aki arról híres, hogy a fesztiválokon gyakran az utolsó pillanatban is átírja a szettjét a közönség reakciói alapján, úgyhogy nincs két teljesen egyforma fellépése. Ez szerintem így rendben is van egy DJ-től, ez akár el is várható lehet. Loi persze mindenhová szépen előre átgondolt setlisttel érkezik, neki nehezebb is lenne a dalcsere a zenekara miatt. Golden Summer, ez a kettejük közös dala, ami a héten a 25.
2: Hey Hungary, it's Loi.
3: And David Quintus.
2: And this is our new single,
3: Golden Summer.

Ezt követte a 23. helyen Metsasari, Hugel, Sonic és az Eat Feel So Good. Menjünk tovább Camrad-dal, aki sosem úgy élt, mint a barátai. A legjobb példa, hogy az érettségi után szinte minden gyermekkori barátja autót vett magának. Hát ő nem. Ő lemezt készített, ő a pénzét az első EP-jére költötte, és ahogy látjuk, jól döntött. Camrad, a legfrissebb dalával Hug Yourself.

0: Itt a Rádió 1-en. Ez a Top 50 Camera Serial remixében szólt Ed Sheeran dala a 21. helyen, amit a 20-on Lady Gaga és az Abracadabra követ.
1: Rádió 1 Top 50, a 19.
0: Egy stadion himnusz a folytatásban, hölgyeim és uraim. Ráadásul ezt a dalt a készítők és a FIFA is egy jótékonysági szervezeten keresztül gyerekek oktatására ajánlotta fel, úgyhogy minden egyes lejátszás jó ügyet támogat. Úgyhogy jótékonykodjunk egy picit, mert meghallgatjuk a 19. helyen. Shakira, Burna Boy.

17. lett, és már is itt van a Save Me Tonight, az idei nyár egyik nagy rádiós slágere Jennifer Lopeztől és David Guettától, ami nagyon-nagyon jól szól a fesztiválokon, és ezt az énekesnő jó előre letesztelte. Idén volt ugye a dal megjelenése, de J.Lo már 2025 nyarán egy fesztiválon belecsempészte a showjába, és végig énekelte a Las Vegas-i fellépésein is, úgyhogy a rajongók tükön ültek, hogy végre streamelhessék már a dalt, de most már a rádiókban is pörög. Egyre többször Európában és Amerikában is. David Guetta, Jennifer Lopez, Save Me Tonight, a 16.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A Rádió Egyen, ez a Top 50, és jön most egy kis visszaszámlálás. 16. volt Jennifer Lopez és David Guetta újdonsága a Save Me Tonight, amit a 15. helyen Accent, Sarah, Misha Miller és Don Leave követ. A 14. lett Ed Sheerantől az Azizam, 13. Martin Garrix és a Butterflies.

0: negyedik.
1: Az aktuális favoritok közül pedig jön a Sleep Tonight, a Switch Disco-tól, 2 perc 16 másodperc hosszú a dal, és most tudtam meg a srácok egyik interjújából, hogy a rövid dalok készítése trend lett manapság, ez igazából trükközés a streaming adatokkal. Mert egy rövid dalt nagyobb eséllyel hallgat meg azonnal újra a hallgató, és ez már ugye két lejátszásnak számít minimum. De ügyes. A Switch Disco ezt a dalt Rehab-bel és Sam Felten rakta össze. Sleep Tonight 11.
2: Hey, what's up? This is Sam Felt.
3: Hey guys, we are Switch Disco. And you're listening.

Itt a Rádió 1-en a Top 50-ben a hetedik helyen érkezik egy dal Alex Kenji-től, aki tipikusan az a DJ, akinek lehet, hogy sokan nem ismerik a nevét, de amikor megszólal egy ilyen dala, rögtön beugrik egy egész korszak a klub életből. Hát jegyezzük meg, Alex Kenji, főleg, hogy hetedik.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Minden hétvégén két órában itt szólnak Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvencei. És 2026. 33. hetén, a nyár utolsó hónapjának kellős közepén így alakul a Top 10. 10. Loi és a Get Lucky. Kilencedik, a The Fate of Ophelia, Taylor Swift-től. Out of My Head, Hyperton, Norma Jean Martin-től a nyolcadik. Előrébb lépett és hetedik, Alex Kenji-től a Bambolé. Ray Dalton, Blood Running, 6. Sam Felt, Hearts Like Mine, 5. Negyedik az Opal Eye, Taylor Swift-től. Comrades, Be Mine,

0: Machine, a Hurts és a Wonderful Life.
1: Rádió egy top 50. Az első.
0: A New Religion, amivel első lett egy szuper dalszerző, akiről

Egy ideje kiderült már, hogy kiváló énekes is. Bébé Rexha, ő full profi, megtörtént vele olyan, hogy az egyik koncertje előtt pánikrohamot kapott. A backstage-ben azt hitték, hogy kész, ennyi volt már a koncert. Pár perccel később viszont úgy ment a színpadra az énekesnő, mintha mi sem történt volna. Nagyon sokat mesél egyébként a rajongóinak a mentális egészségéről a közösségi médiában Bébé Rexha, ezért is tudnak kapcsolódni hozzá rengetegen. Ő következik most a Rádió 1 Top 50 első helyén.

0: Ez a Rádió 1, és jó utat kívánunk mindenkinek ezekkel az igazi mai slágerekkel. Közlekedési infók. Csamon azt írta, hogy az M1-esen Herceghalomnál lassú a haladás Budapest irányába. Névtelenül pedig azt írta valaki, hogy az M0-áson Budapest felé Bagnál kell a türelem a szűkített sávoknál. Ha van még hír, jöhet továbbra is SMS, telefon, Viber 20-as 311-111.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szép jó napot kívánok mindenkinek, réma jól vagytok, egészen 20 óraig együtt vagyunk, és egészen 19 óraig mixelek nektek az igazi emelságereket, és van egy fontos információ, jövő egy szombaton, azaz 6 nap múlva, 18 órakor érkezik élőben és személyesen Blond is, és mixelni fog nektek. Hoppá, de jó, nem? Viszont most én mixelek nektek, egészen 19 óraig érkezik David Guetta és Jennifer Lopez együtt, a szám címe Save Me Tonight. Én kívánok mindenkinek egy jó szórakozást, vigyázzatok magatokra, esetleg úton vagytok, tessék vezetni nagyon óvatosan, jó? Allé, ahogy mondtam, jöjjön David Guetta. David, itt vagy, barátom, eh?
1: Hey, what's up, it's David Guetta, and you're listening to my French friend, DJ Cookie on Radio 1 Hungary.

csokig, ez ima is legyárna egy After Party Show Summer Edition 19 óraig, és természetesen 19 óratől 20 óraig egy órás élő kívánság műsor. De úgy mondtam, mixelek nektek, és nincs megállás, érkezik a marosan Purple Disco Machine, és a szám címe Something on My Mind. Szoktam mondani egy ilyet, de tényleg így van, ha valaki szereti a jó zene, ez muszáj szeretni, jó? Allez hop! Bulizzunk tovább itt a Rádió 1-en! Hagyjatok egy kis songerőt! Allez hop, kukikám!

0: még csinálni semmit, csak élvezni ezt a jó kis After Party Show Summer Edition. Magyarul mixelek nektek az igazi imáslágereket, megszakítás nélkül, és nadám, sok a zene, kevésre dúl, most mit csinálom? Kikapcsol a mikrofonom, jó? 12 percig nincs kuki, csak zene. Tudom, örültök nagyon!
1: Hi, this is Offenbach. Now you are listening to Cookie, our French DJ friend.

0: Ez itt a Rádió Egyon, csak igazi, ma is legjár megy, nincs mese, 15 óraig mi vagyunk a legnagyobb klub itt Magyarországon, After Party Show Summer Edition, megyünk tovább, érkezik az isteni Diplo, On My Mind, előbb kukikám, hogy szóljon, olé!
1: A Rádió Egyen a szombat esti

0: gyereket, nem szép az élet itt a Rádió Egyen, de oly nem gyönyörű. Hamarosan újra zene érkezik, Reganili és Blue Heart.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a banán kilója csak 399 forint. A másfél kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Itt egy Orlen.
5: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
7: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
8: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
7: Ugrunk egy bombát!
8: Szállás.hu. Úgy is tett.
9: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
10: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
11: Carglass javít, Carglass cserél.
1: Reklámot hallottak.
12: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Ez itt a Rádió Egy, sok igazi ma is legjár megy. De jó piciké volt lajtózni, nem? Üzsel el és Forever, nagyon sokan szeretjük, a social médiában mindenhol ez megy, tényleg. Azért hiába idős vagyok, azért követem a divat, jó? Allé, annyira követem a divat, hogy a jó barátommal, Karnerrel készítettünk nektek egy új dalt. Ez a szám címe, hogy Fire. És nagyon sokan kérdezik tőlem, vajon ki a zenekesnő? Elárulom nektek. Úgy hívják, hogy Alexa. Alexa, igen. Ja. Sokat dolgoztunk, de na. Szerintem jó kis muzsikát csináltunk. És a DJ-kről van szólanak, fiúk, érkezik jövő héten szombaton 15 órakor személyesen itt a Rádió 1 stúdiójában Blondish, és ő fog nektek mixelni az igazi imáslágereket 15 óratől. Hoppa, nem szép az élet, de most fogadok sok szeretettel a legújabb danunk, Cookie Carner, azt a címe még egyszerre mondom, Fire! Allé, hopp, egy kis tűz, Cookie Carner, gyerünk!

0: Ez itt a Rádió egy jó sok igazi, ma is legyen egy, imádtam ezt a zene, World Gone Wild, Robin Schulz és Cyril, aki volt velünk kétszer is Budapest Parkban ünnepelni a Rádió egy születésnapi fesztivált, bizony. Hamarosan mixelek tovább nektek az igazi, ma is legyereket, és kivételet húzunk egy pár másodperc múlva, érkezik Tiesto és Don't Be So Shy, picik iszok egy kis vizet, Rádió egy fizet.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A Big George Property bemutatja. Új lakások, 9 budapesti és 2 balatoni helyszínen. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Válasz több száz lakásból, és költöz akár idén. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
1: Szenzációs leértékelés, akár 50-60%-os kedvezmény cipőkre és ruhákra egyaránt. Kihagyhatatlan árak a Brand Shop Keszthely üzletében, a Trendcipő és a Tutto Bene Scarpe Keszthelyi és Évízi üzletében. Sőt, még Balatonfüreden is. Győződjön meg róla a saját szemével.
4: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, By Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Szamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
5: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
6: Stari, a Balaton söre. 14 féle ízben a klasszikustól a gyümölcsösig. Keresd több száz vendéglátóhelyen és a stari.hu-n. Jéghidegen!

Radio Chucky, Gazima Ishlagier, Meilleux Volt, Martin Garrix, Igen, Told You So, et Zolta Samtime, Mosher Kazik, et Igazi, Bulizosh, Mujika. Bezonia, achète la gueule, velem et saret Buliba, ma mounouka maranchon, laisse du Nadio Festival à Balatonon, Otala Kuzunk, Radio et Stegen, Bissosh, le fogom nektek yatsani, Azaz, Melizos, et Mix Master, son monta cookie Mix Master, c'est Azaz, à Samtime, My Life is a Disco. Azeletem, et Zed Disco. Atigen, Adigi Kid Gondol Konak. Szóval, hölgyeim és uraim, hagyjatok egy kis hangerőt, tessék tékelni ezt a kis gombot, mert most senki nem már szik, hanem mindenki bulizik, jó? Allez, jönnek a My Life is a Disco, itt a Rádió Egyen.

0: Pop Light.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Civit

0: Rádió Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönköly búzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Itt egy Orlen.
8: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
9: Augusztusban bármikor. Hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Szenzációs leértékelés, akár 50-60%-os kedvezmény cipőkre és ruhákra egyaránt. Kihagyhatatlan árak a Brand Shop Keszthely üzletében, a Trendcipő és a Tutto Bene Scarpe Keszthelyi és Évízi üzletében. Sőt, még Balatonfüreden is. Győződjön meg róla a saját szemével.
10: Alacsony árak, magas minőség a Balatoni Aldikban is. Hétfőtől szerdáig fél liter soproni világos sör 25% kedvezménnyel 299 forint. Mindig Aldi.
11: Jó borok, pazar dallamok és hamisítatlan fesztivál hangulat. Ez a Riesling Platz Fesztivál Hévízen, augusztus 20-a és 23-a között a Kölcsei utcai rendezvénytéren. 4 napon át ingyenes koncertek és felejthetetlen élmények várnak rátok. A belépés díjtalan. Részletes program hévíz.hu.
12: Az Anna Góra Aquaparkban 15 vízi csúszdával és óriási hullámmedencével várjuk az egész családot. Merülj el velünk az élményekben Balatonfüreden. annagora.com.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
13: Ti megnézitek egyébként, hogy ki mit vesz? Én nagyon nagy kosárvizslató vagyok. Nem nézitek, nem, amikor fölpakol előtte, hogy ez nem. Jó minőség, nem jó, mit vett, miért azt vette, de jó, ezt én elfelejtettem, ilyen is van. Nem nézitek a másik kosarát?
14: Nem. De én azt szoktam nézni, mennyi utca van, és hogy elmenjek-e kifizetni saját magamnak, vagy akkor tudod, van ez az
13: önkiszolgálóba. Ja, az önkiszolgálóba menjél.
14: De nem, azt nem szoktam nézni, mit vesznek az emberek. Közül, hogy egy zsebtolvajjal járok ugye ilyen helyekre. Tehát azt
13: ja, te közben a gyereked.
14: Azt kell nézni, hogy a lányom mit csinál. Hogy ő mit vásárol.
13: A két úr Rudit meg a két táblacsokét pakolja ki a zsebéből.
14: Nem, az a legjobb, amikor álltok sorba, és akkor elkezded bepakolni, és akkor látod, ez mi? Ez honnan jött? Ez mi? És lágyad, és kívül,
15: én voltam.
13: Anya,
15: csak fizes, anya, csak fizes.
13: Jó, azt lehet a lányod egyébként, imádom.
14: Egy ilyen tárcad, darált húsat tud, be vannak rakva ilyen dobozos csokoládék. Érdekes.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a Rádió 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, a kívánság műsor most elkezdődött, szóval egészen 20 óraig ti vagytok a zenei szerkesztők. A vonatúsa meg én most kit köszöntsünk.
2: Jó estét kívánok, Viktor vagyok, de...
1: Na, régóta nem hívtál engem Viktor, el vagy tűnve?
2: Elfoglalt voltam. Na. Nyakamba szakadt néhány rendezvény.
1: Rendezvény? Ugye, jaj, de sajnálom.
2: A celebeket hangosítom, mint te is vagy.
1: Hogy én hangosítom?
2: Nem, én a celebeket.
1: Ja, de nem vagyok celeb. De nem vagyok celeb. Én csak egy közszereplő vagyok. Sőt.
2: Én viszont hangosító vagyok. Mindegy, hogy ki az.
1: Jó, oké. Jó sikerült? Jó buli volt?
2: Nem volt az.
1: Nem volt
2: voltam
1: rossz.
2: Már jobb bulin is. Igen.
1: Ja,
2: a francia, franciás bulik jobbak voltak.
1: Ja. Na, figyelj, kértem tőlem Loi, és a szám címe Golden Summer. Kinek szeretnéd küldeni, monsieur?
2: Minden túlterhelt hangosítónak, aki most regenerálódik.
1: Hát borzasztó, igen.
2: Borzasztó ezekkel a celebekkel. Azt a sok kívánságot teljesítek.
1: Hát igen, ezzel most van kívánságműsor, de nem baj, ne törődj vele, jó van, oké.
2: Igen, igen, igen.
1: Szuper,
2: igen, igen.
1: Jó.
2: Visszatalálunk mindig
1: lehet érezni, hogy egy kedves ember vagy te, szereted a közszereplő, tényleg, nagyon jó, jó van, tiszteled őket, jó van, oké, rendben. Azért ne tiszteled, hogy hívtál engem, nem ajánl, de ez ne tiszteled nekem, hogy hívtál engem, szóval ez már egy nagy dologot szóbálsz velem.
2: Ó, hát nekem mekkora esély, bekerültem.
1: Jó van. Tudod, mit inkább zenélünk, jó? Köszönöm szépen, a telefonáltál, jó? Okay.
2: Köszönöm szépen.
1: Ciao, ciao, szia, szia. Szóval Viktor, ez hihetetlen. Érkezik a kalajnálunk, a szám címe Golden Summer, az a legújabb itt a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Show a Rádió Egyen.
1: Kívánságműsor 20 óraig, itt köszöntsünk. Halló!
2: István vagyok, szia Kuki, szia!
1: Nem jóság István, hogy vagy?
2: Hát most már kicsit fáradtam, mert vendégségben voltunk a lányoméknál, meg a Vejkónál.
1: Igen?
2: Jót bogrács voltunk, gulyásleves, úgyhogy tele van a pocak, hát mi a gond,
1: áll
2: semmi.
1: Áll a jó Istennek, ott tele van a pocak, ez egy jó dolog. És ki főzött?
2: Hát a Vejkó. Hát ez egy...
1: Hogyan tudjam én? Nem voltam ott, István.
2: Jó, na de hát a lányom volt a kukta. Na.
1: Ja, értem. Jó. Na, de figyelj, kértöltelem egy fantasztikus női DJ, Blond is, ráadásul még egyszer hangsúlyozom, hogy ő jön személyesen mixelni most szombaton 10 órakor a műsoromban. Egy szettet képzeld el. Külföldi világsztár DJ ide jön hozzám. Na, mit szólsz ehhez?
2: Az igen. És akkor az jó, azt hallgatjuk, még látni is lehet.
1: Hát gondolom, be lesz kapcsolva a webcam, persze.
2: Ó, hát akkor ezt ki nem hagyom.
1: Na, jó, oké. Na, ez egy jó dolog. És akkor kinek szeretnéd küldeni?
2: Hát a Klaudiának és kedves Vejkónak, Gábornak, ezért a csodálatos mai délutánért. De mondjuk még tart a buli, de már csak óvatosan.
1: Oké. Rendben, köszönöm szépen a telefonát, és kivarok nektek akkor egy szuper kereményes estét, jó?
2: Oké, köszönjük, Kuki, köszi.
1: Ciao, szia. Érkezik Blond is nálunk, a legújabb deltőre, a szám címe elmondom, Lovers on the Dance Floor. És még ezt mondom, Blond is személyesen szombaton 6-kor délután itt a Rádió Egyen, oké?

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél

0: 11.
1: Ki van a túlsó végén? Ki bújik? Halló, halló, halló!
2: Halló, Kuki, Gizmo vagyok.
1: Na mit szeretek jönni tőlem, Gizmo?
2: Egy jó kis bembelét.
1: Bambolé?
2: Igen.
1: Ba, azaz, Alex Kenji, ugye?
2: Igen.
1: Jó, oké. És kinek szeretnéd küldeni?
2: A csapatomnak, akikkel menjünk túlnézni... Németország, Ausztria,
1: az igen.
2: Dikidek, Vividek, Józsinak, Anikónak, neked és Rádodnak.
1: Nagyon szépen köszönök, a jó túlnézést kívánok nektek, vigyázzatok magatokra az úton, jó, oké?
2: Oké, rendben. Szia.
1: Még egyszer hangsúlyozom, önök fiúk, jövő egy szombaton, azaz most szombaton, 6 nap múlva, 18-kor érkezik élőben és személyesen Blond is, az a jó kis női DJ, és ő fog mixelni nektek az igazi máslágereket élőben, 18 órától, jó, most érkezik egy másik DJ, úgy hívják, hogy Alex Kenji, és Bambolé, allé hopp, kukikám!
0: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Itt van a mai utolsó telefonáló hőném és uraim, Zottyó Miskolcról. Szerbusz, Zottyó!
2: Szép estét mindenkinek, Miskolcról és Budapest, meg mindenhonnan.
1: Meg mindenhonnan, ez így van. Hol tért a hétvégét? Mesélj!
2: Csendességbe, pihenéssel.
1: Pihenéssel, erről szól a hétvégén. Csak mi dolgozunk a rádióban, de nem baj. Na, kértem tőlem egy jó dalt, azaz Tem Impala, és a szám címe Dracula. Kinek szeretnéd küldeni?
2: Hát, aki velünk van éjjel-nappal.
1: Éjjel-nappal, jó. Oké, rendben, uram. Holnap gondolom munkát?
2: Igen, úgy, ahogy mondod.
1: Akkor kitartás neked, és örültem, hogy újra hallottam a hangodat két vagy három hónap után.
2: Én is örültem, és jó pihenés kívánok mindenkinek. Szép estét mindenkinek.
1: Köszönjük, Zottyó. Ciao, ciao. Szia. Hello, hello. Én ezzel búcsúzom tőletek, érkezik a diszkosi csapat 9-ig, más tekinezt a US Gary. Még egyszer hangsúlyozom, hogy jövő szombaton az én műsoromban érkezik egy világsztár DJ, Blondish. Hattól mixeni fogjátok az igazi mai slágereket, jó? Kellemes hetet kívánok mindenkinek, kitartása esetleg mentek dolgozni. Kuki voltam, sziasztok!
0: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-ig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
7: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: A Big George Property bemutatja. Új lakások, 9 budapesti és 2 balatoni helyszínen. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Válassz több száz lakásból és költöz akár idén. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
9: Stari, a Balaton söre. 14 féle ízben a klasszikustól a gyümölcsösig. Keresd több száz vendéglátóhelyen és a stari.hu-n. Jéghidegen.
10: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
11: Ti megnézitek egyébként, hogy ki mit vesz? Én nagyon nagy kosárvizslató vagyok. Nem nézitek, nem, amikor fölpakol előtte, hogy ez nem. Jó minőség, nem jó, mit vett, miért azt vette, de jó, ezt én elfelejtettem, ilyen is van. Nem nézitek a másik kosarát?
12: Nem. Tehát én azt szoktam nézni, mennyi utca van, és hogy elmenjek-e kifizetni saját magamnak, vagy akkor tudod, van ez az
11: önkiszolgálóba. Ja, az önkiszolgálóba menjél.
12: De nem, azt nem szoktam nézni, mit vesznek az emberek. Közül, hogy egy zsebtolvajjal járok ugye ilyen helyekre.
11: Ja, te közben a gyereked.
12: Azt kell nézni, hogy a lányom mit csinál. Hogy ő mit vásárol.
11: A két túró Rudit meg a két táblacsoké pakolja ki a zsebéből.
12: Nem, az a legjobb, amikor álltok sorba, és akkor elkezded bepakolni, és akkor látod, ez mi? Ez honnan jött? Ez mi? Lágyan, csak
13: én voltam.
11: Anya,
13: csak kettő. Fizes, anya, csak fizes.
11: Jó, azt lehet a lányod egyébként, imádom.
12: Tehát egy ilyen tárcad, a darált hús alatt be vannak rakva ilyen dobozos csokoládék. Érdekes.
10: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en.
14: Rádió 1-en.
10: De ha nem bírsz várni, irány a Rádió 1. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
14: Köszönjük!
0: Rádió 1! Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
16: Diszkósít! A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
17: Hello, hello! Szavaztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti show-ja, a Diszkósít, méghozzá 3D-ben, viszont félőben a stúdióban. Korábban DJ Junior, Hanvai PG és Bárány Attila.
18: Szavaztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, én is köszöntök mindenkit. Bélmegyer, köszönöm szépen, nagyon jó parti volt, jó kis fesztivál volt. Reméljük, jövőre is lesz belőle, mert a fesztiválok száma is azért csökkenőben van. De nyáron ilyenkor mindig nagy buli van, úgyhogy nagyon jól éreztem magam. Köszönöm.
17: Ladies and gentlemen, madame and hermadat, messzei hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy jó magam, Hanvai PG is itt leszek egészen este 9-ig.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrian színnölő diszkocsit a rádió, egy Embár Anyatila mixel a hét utolsó napján, és itt van Hanvai PG is, meg én DJ Junior is. Egészen kemény hetünk volt mindenkinek szerintem, de nagyon jól éreztük magunkat, úgyhogy megyünk tovább a következő étre, ami még zoralabb lesz, mert hogy egyrészt ugye két darab DJ Oti part is lesz majd a Balaton partján, ezen kívül szintén a Balaton partján megérkezik a Rádió 1, és a nagy stage-en ugye a diszkosit is képviselteti magát, méghozzá 8 és 9 óra között élő közvetítésben, hiszen megyünk a Strandfesztiválra.
1: Jut eszembe, köszönöm az elmúlt szombatot, azaz a tegnap estét Jászent Andrásnak és a Szeledító partján lévő szórakozó helynek, rettentően jól éreztem magam, és jó kis buli volt. Még egyszer köszönöm.
2: Én meg köszönöm a tegnap estét ott Füreden, hogy mit mentünk gyerekek, óriási volt a One Night in Füred, vagyis az egész estés báránybuli. Ez volt a szezonban az utolsó, a szívem dobog, és értetek, illetve veletek együtt, úgyhogy lesz folytatás szeptember végén, természetesen a szokásos helyen Budapesten. Most pedig menjünk tovább Hugellel, illetve David Guettával, French Montanával és Adam Martinnal. Ez a Shine, Piss and Shell-ben a diszkosítben.

shit.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert diszkosít Rádió Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hambai PG-vel.
1: Most pedig jönnek az ünnepeltek névnaposok, ma többek között az Ábrahámok, Áhimok, Csépánok, Rókusok, Stefánok és Ugarok, a szülinapos pedig az ismerőseim közül Banai Krisztián, Tófalvi Antal és Gál Zsombor. Isten értesse az ünnepelteket!
2: Szóval jövő héten strandfesztiválozunk, ez nagyon fontos. Ott leszünk szerda, csütörtök, péntek, szombat este. Én minden nap egyébként érkezem oda. Ezen kívül én ott a Balaton környékén leszek, úgyhogy nem is nagyon fogok másfele mozogni. Még lesz két DJ Oti Party, és ugye azt is meg fogom látogatni. És ezen kívül én jövő héten pénteken balatoni bobozok még majd, úgyhogy ott is találkozhatunk.
0: Ami nagyon durva egyébként, hogy ötször leszünk élőbe, szóval tessék majd rátapadni a rádió egyre, és minden egyes alkalommal ugyanúgy, ahogy már megszokhattátok a jó néhány elmúlt évben, 8 és 9 óra között.
1: Most azonban megyünk tovább a Noldoz dalával, a Nothing Like the Originalből. Nem csak Junior készített 2026-ban eredeti valódi értelmezést, hanem én Bissensuált. Most az utóbbi
2: szóval.
1: Most az utóbbi szóval. Rádió egyen.

0: Diszkos itt a rádió egyen az igazi mai slágereket, ma Bárány Attila pörgeti, és jön egy olyan dal, amit tegnap este már játszottam, tehát dalpremier érkezik az igazi mai slágerek között a Diszkosítban.
1: Sokan kérdezték tőlem egyébként még így, hogy mi miért nem játszottunk új zenét a DJ Ottin, mert hát mi a Diszkosítá voltunk ott, és az volt a feladatunk, hogy beleéljünk abba a környezetbe, amivel DJ ott is, úgyhogy a régi nagy slágereket hoztuk, diszkosíteseket. Ráadásul 20 évesek vagyunk, játszottunk egy-két új dalt is. De nagyjából azért igen. Annak a közönségnek játszottunk, annak a 65 ezer embernek, aki ott volt, és szerintem ráadásul mi meg is oldottuk ezt a feladatot, hogy egy kicsit olyan felvezetős volt. Nem ütöttük szét teljesen a bulit, hogy a Balázs úgy igazán tudjon bulizni. Egy kicsit, csak egy picit. Húzos volt, szerették, imádták. Egyébként tényleg sokan írtak nekem, nagyon sok klubtulajdonos is, meg DJ is, hogy mennyire jó volt, és hogy mennyire jól összeraktuk, úgyhogy köszönjük.
2: Meg azért ne felejtsük el, hogy utána az afteren volt egy külön diszkosi stage, speciálni, majdhogy nem csak is kizárólag újakat játszottam, és nagyon szerencsés volt a helyzet, mert ugye a mi stage-ünk pontban ránézett a nagy színpadra, tehát egyből ott maradtak az emberek, tehát olyan tömegnek kezdtem el játszani az újat, és annyira érték az újat is, hogy még meg is lepődtem egyébként.
0: Na, ennek örülök, most pedig egy cover jön, tehát nem új, hanem cover. Emlékeztek még a Three Minutes to Explain-re, Fed LeGrand és Funkerman közösére.
3: Mondjuk ez nem retro.
0: Egyébként ezt a Shermanology énekelte föl. Na, ebből készítettem én most egy 2026-os vadonatúj Bissenssel értelmezést, amely tegnap este már szólt Balatonfűre, de most pedig itt debütál a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió Egyes műsorja, a Diszkosi Trédió Show, kérem szépen, itt a Bárány, a Hamvai meg a Junior, és tényleg a következő héten ötször leszünk élőben, jól mondta a Hamvai Pidzsi, hiszen hétfőn, holnap este majd én mixelek itt a Rádió Egyen, hogyha jól tudom. Ezen kívül én ott leszek még szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton is, nagyon pénteken nem leszek ott a Strandfesztiválon, mert pénteken balatoni bobozok, meg meglátogatom a DJ Oti partit, és ott bármi lehet.
1: Fie, igazándiból nem az, hogy a Diszkosi itt lesz ötször élőben, hanem te leszel ötször élőben.
2: Én nem leszek. Csak hogy tudja.
1: Okay. Tehát a maximum
0: hétfőn. Viszont én négyszer leszek az ötből, akkor én leszek a legtöbbször élőben, igen, mert pénteken viszont balatoni bobozok.
1: Így van, ez jó. Nagyon-nagyon fontos, hogy egyébként ugye az Oti és a Strandfesztivál mellett én majd még mindenkit várok sok-sok szeretettel Püspök 60-ban, a fővárosban, a Budai rakparton, és mellette még egy helyszín, ami még egyelőre titok.
2: Na kérem szépen, én szerdán és csütörtökön természetesen Siófokon leszek a DJ Oti afteren. 20-án még Bogáson is tiszteletemet teszem, az idei szezonban utoljára. 21-én pénteken hevesen lesz fellépésem, onnan pedig Békésen megyek majd. Szombaton pedig Budán a rezidenciámon játszom DJ Free születésnapi partján, utána pedig a nyár utolsó vonyarci buliát abszolválom. Minden információ a rajongói oldalon a Facebookon. Most pedig megyünk tovább méghozzá Tom and Collins dalával, ez a Jadeddel, A Circle-e közös Ibiza 2026-os Biztonsági Mix a Diszkosítben.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, diszkosít rádiósó, DJ Junior, Bárányatil és jó magam Hanvai PG, búcsúzunk ma estére.
1: Én azzal búcsúzom, hogy egyrészt a héten kikerült a Swedish House Mafia Likely féle Happiness is So Sad DJ Junior remixe, na ez nem cover, meg nem is retro, ezen kívül az Alex Kenji féle Bamboli, ami szintén DJ Junior remixben kikerült a YouTube csatornán, még eredeti valódi, holnap este én mixelek itt a Rádió 1-en, és jövő héten szerda, csütörtök és szombaton én ott leszek a Strandfesztiválon, élő diszkosít közvetítésben, pénteken balatoni bobozok, és mivel le leszek a Balatonon, én meglátogatom szerdán csütörtökön a DJ ott is, bármilyen meglepetés érhet mindenkit, úgyhogy én ezzel búcsúzom, szevasztok!
0: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hanvai PG voltam. Figyelj, ha te mész a DJ ottihoz, akkor lemegyek én is, mindig olyan jó zenét játszik, megnézem én is szerdán, meg csütörtökön. Ott leszünk egyébként, ugyebár tényleg a Strandfesztiválon is. Sőt, mi több szerdán én még halásztelken, Fatboy cimborám, illetve New Week-kel egy ilyen szabadtéri kis családi rendezvényen is fogok játszani. Szombaton pedig Püspök 60-ban, és a budai rakparton várok majd mindenkit. Sok-sok szeretettel ezzel búcsúzom. Hanvai PG voltam, szevasztok!
2: Szerdán DJ Oti After, az biztos. Csütörtökön DJ Oti After, és aztán utána Bogács. Pénteken Heves és Békés. Szombaton pedig Budapesten a rezidenciámon játszom DJ Free születésnapi partján, és utána Vonyarc Vasegyre látogatok. Minden információ a rajongói oldalamon a Facebookon. Én Bárány Attila voltam, Charles D, Vexa és Bexi közösével a Kenkedi Naffal búcsúzik a diszkosítmára. Köszönjük a figyelmet, további rádiózást, és jövő hétre. Szép hetet mindenkinek, sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timi Trumpet.

0: Találkozzunk a Vadiúj Rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Mine Radio Show starts now. The world
1: is mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Észvesztően jó zenék jönnek innentől. Hello Wilcox!
2: Sziasztok, nagyon szép vasárnap estét kívánok mindenkinek. Ciao Geri! A legjobb helyen vagytok, hogyha szeretnétek értesülni a legújabb elektronikus zenei finomságokról. Nagyon-nagyon örülök neki, hogy itt a rádióban is sokszor felcsendül Tame Impala dala, a Dracula. Ezzel indítjuk meg itt a World is Mine Radio Show első óráját. Let's go!

0: Disney Radio Show-ban mit teszel rá erre, Wilcox?
1: Attól függően, hogy milyen évszakot élünk, természetesen teljesen más jellegű zenék jelennek meg, más zenei trendek vannak előtérbe helyezve. Nyáron abszolút a house, a vidámabb, latinosabb ütemek. Ezek azok, amik ilyen irányadóak és a legnagyobb számban készülnek. Nem véletlenül mutatunk be nektek hétről hétre ilyen darabokat. Most hoztam nektek egy house finomságot, Chico Rose és a Take Your Time. Ezzel megyünk tovább itt a World Is My Radio Show-ban a rádió.

0: Medúza, Don't Wanna Go Home, vasárnap este a Word Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem Wilcox egészen 11-ig a lemezjátszói mögött, és egy saját zenéd jön most.
1: Próbálok mindig készíteni olyan dalokat, amiket exkluzívan csak is kizárólag itt mutatok be nektek a Rádió 1-en a Word Is Mine Radio Show-s műsorunkban, hiszen nagyon-nagyon szeretem, hogyha vannak olyan exkluzív dolgok, amivel meg tudlak titeket lepni. Most a legújabb saját dalomat hoztam el, amit már ugye többször hallhatok itt a rádióban, ez viszont a végleges verzió, hivatalosan még nem jelent meg. Ez a Sound Down tőlem, ami egy kifejezetten nyári dal. Kíváncsi vagyok, hogy tetszik nektek, írjátok meg. Egyébként ez egy feldolgozás, próbáltam belevinni az érzéseimet, és 2026-os trendeket összekeverni azzal a gondolatvilággal, amit én is képviselek, és ezt ötvöztem Herden Fritz-féle Can't Get Enough óriási slágerének a dallamával. Így született meg a Sound Down, akkor hallgassuk meg itt a Rádió 1-en a Word Is Mine Radio Show-ban.

0: Mile Angel, You Girl, Ultranate és a Moving to the Sun. A World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en 11-ig Wilcox, aztán 11-től majd Brick Lake a lemezjátszói mögött. Mivel jössz most, Wilcox?
1: Vannak olyan dalok, amikkel nem győzök betelni egyszerűen, akárhányszor hallgatom, nagyon-nagyon jó érzés fog el engem, és ez nagyon ritkaság egyébként. Nem azért feltétlenül, mert annyira komplikált, annyira összetett, vagy annyira különlegességet hoz, hanem egyszerűen elkap a vibe, és azt érzem, hogy ezt a dalt újra és újra meg szeretném hallgatni. Pontosan ezt éreztem, amikor először meghallottam a Hills-féle Lift Me Up-ot. Nagyon jó érzéssel ötvözték a ibizai hangzást a 2026-os trendekkel. Szerintem ez egy tökéletes példája, hogy hogy kell visszatekinteni szépen a múltba, úgyhogy közben a jelenben is járjunk. Tehát Hills-től következzen a Lift Me Up, itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

0: Lost Frequencies, ők mind-mind jönnek este 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Tibi

klubérzés vár. A Rádió egy Jack Daniel's stage-en, a lemezjátszók mögött, minden nap este 8-tól a Disco Cookie és a World is Mine Rádió show sztárjai.

0: találkozzunk a Vadiúj Rádió egy Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Rio One Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: is Mine Radio Show starts now. The world is
1: mine. Hello mindenkinek, zseniális zenék jönnek a következő egy órában is. Ezeket még mindig Wilcox válogatja, menjünk tovább.
2: Nagyon szeretem, hogy két órán keresztül tart a műsor, ugyanis így nagyon jól fel tudom építeni zeneileg azt, amit szeretnék megmutatni nektek. A második óra elejét egy rádiós lágerrel fogjuk természetesen indítani, ahogy ezt már megszokhattátok, viszont onnantól kezdve jönnek a vadonatúj trackek. A nyár egyik meghatározó dala Jennifer Lopez és a Save Me Tonight itt a Rádió Egyen a World is Mine.

0: David Guetta és Hugh Girl mennyire fantasztikusak együtt, ez volt a Shine. A World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mi a most Wilcox?
1: Egy megunhatatlan dal. Próbálnám bekategorizálni a stílusát, talán azt mondanám, hogy valahol house, és kicsit érezhetőek rajta az Afro House-nak a stílusjegyei, egy kis funkival ötvözve. Tulajdonképpen ez az a hangzás, amire azt lehet mondani, hogy 2026-ban abszolút irányadó. Zico és a Samba nem lehet megunni itt

0: Milyen zseniális zenét gurított be nekünk Lost Frequencies 2026 nyár végén. Ez volt a Leave It All vasárnap este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Wilcox a lemezjátszóknál, ismerős lesz a következő dal.
1: A Waves of Love egy olyan dal, amit azóta is a Spotify listámon folyamatosan beszoktam tenni magamnak hallgatni, amikor kocsiban ülök. Most viszont 2026-ban Matt Sassari készített belőle egy nagyon jó kis verziót, megtartotta az eredeti számnak a hangzását valamennyire, tehát nem próbálta meg teljes mértékben megfejteni, hanem inkább továbbvinni azt a hangulatot, amit már eredetileg is tudott a dal. Nagyon jól tette, mert így sokkal inkább közelebb áll az én szívemhez is. Tehát jöjjön a Waves of Love, Matt Sassari remixében. Itt a Rádió 1-en, a World Is Mine.

0: király, mennyire jók együtt, ez volt a Favor a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Wilcox elemezjátszóknál, és most utazunk vissza a múltba.
1: Hogyha annyit mondok, hogy Tell Me Why, szerintem mindenki tudja, hogy miről van szó, ugyanis rengeteg feldolgozás készült ebből a dalból. Megmondom őszintén, hogy nekem már egy kicsit sok is, tulajdonképpen mióta elektronikus zenét hallgatok, folyamatosan hallottam a különböző verziókat. Viszont most 2026-ban Potyé nagyon elkapta azt a vibe-ot, ami nagyon közel áll a szívemhez. Egy kicsit pumpálósabb oldalát fogta meg, nem is gondoltam, hogy egyébként van ilyen oldala is ennek a dalnak, és nagyon jó érzéssel alkotta meg, és Small Town Boy címre keresztelt el. Ezzel megyünk tehát tovább itt a Rádió 1-en a Bird

0: Martin Garrix és Ed Sheeran, ez volt a Repeat It a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Phil Cox, milyen lesz neked a jövő hét?
1: Zakatol továbbra is a kedvenc évszakunk, a nyár, ezt bulik számában és minőségében is természetesen látszik. Csütörtökön Pakson találkozhattok velem, pénteken a Strandfesztiválon, a Rádió Stage-en, szombaton Mosonmagyaróváron, illetve újra a strandon, illetve vasárnap itt a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Vigyázzatok magatokra, jók legyetek, barnuljatok rendesen, sziasztok!
0: És maradjatok, jön Bricklink!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Így van, innentől Bricklék a házban, szokás szerint vele zárjuk a hetet. Hello, Bricklék!
1: Szia, Geri, szevasztok, fiúk, lányok! Alig vártam már, hogy ismét zenélhessek nektek. Hoztam pár újdonságot a mai mixembe. Elsőként érkezik Bibi Rexha és a Faithless ikonikus lágere, a New Religion, itt a World is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

Come back to me.

0: Rádió 1-et halljátok, ez a World is Mine Radio Show vasárnap este. Brick Lake a lemezjátszóknál, tartjuk ezt a tempót.
1: Most érkezik Gordo zenéje, a Loco Loco. Az amerikai Gordo egy keményebb lüktető klubtracket hozott össze, néhol egy kis old school hangzással megfűszerezve. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

perceink vannak hátra. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Vigyázzatok magatokra. Jó éjszakát, szép álmokat. Ciao.

0: Földizmány Rádió Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

mai sláger, mert egy nagyon kellemes estét, hát éjszakát most már mindenkinek. A World is Mine után a mikrofonnál király Tamás, a mixek hamarosan fent a Radio 1.hu-n. Ebből hozom a legnagyobb kedvenceket, nem sokára Lady Gaga-t, J-Lo, cső, Taylor Swift-et is, csak hogy a csajokat említsem. Most viszont Accent, Sarah, Misha Miller és a Don't Leave, amit indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: ez a Rádió 1.
1: Itt csak igazi mai sláger, mert de jó ez a dal. És igen, szerintem már sokan felkapták a fejüket, hogy ez is de jó, de a J-Lo újdonsága David Guettával a Save Me Tonight-ot hozom.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy köztük Taylor Swift most, aki hát újra egy picit szembe került Donald Trumppal, az Amerikai Egyesült Államok elnökével. Korábban sem nevezhető az ő viszonyuk, hát kiegyensúlyozottnak. Ezt a szót kerestem. Nagyon sokszor összeszólalkoztak. Már most viszont az elnök stábja több TikTokos videóban felhasználta az énekesnő zenét, természetesen mindenféle engedély nélkül, szóval pif, indulnak a perek. És indul az igazi mai sláger is, Taylor Swift, Top Light, ezt indítom a Rádió 1-en.

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy. Köztük pedig a Swiss Disco jön már is, akik ugye egy nyári munkán haverkodtak össze igazán. Angliában meghívták őket játszani, zenélni Görögországba, egy nagyon menő nyaralós klubhelyszínre, ahol egész nyáron melóztak, mind a ketten folyamatosan zenéltek, váltották egymást, beszélgettek, rájöttek, hogy hát mi egész jól működünk együtt, aztán amikor visszatértek össze Londonba már, a Swiss Disco projektet meg is alapították, azóta pedig ilyen dalokat készítenek, mint ez, Rehab-el, Sam Feltel, a Sleep Tonight a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Egy újabb órát indítottam, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és bizonyos szempontból pont olyan óra lesz ez, mint az összes többi, vagyis egymás után szólnak az igazi mai slágerek, nem állunk meg, nem dumálunk, csak hozzuk a legjobbakat. Most például Kamráttól az egyik legfrissebbet, ez a Hug Yourself. Kellemes éjszakát, jó munkát, ha dolgozni kell.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

0: 2 órás a Live Mix, és már augusztus 17-e van, szóval bőven pörög a nyár, de úgy tűnik, hogy nagyon működik, szóval továbbra is 5-től 7-ig itt a Rádió 1-en már mixben pörögnek az igazi mai slágerek, aki pedig hétvégén intézi ezeket, az Cookie, aki ilyen jó dalokat is készít, mint S. Carnerrel, a Fire, itt a Rádió 1-en.
1: Én pedig Kárner.
2: Hárgassátok sok szeretettel a legújabb dalunk.
1: Ez pedig a Fire.
2: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is leger megy.
3: Ez a

0: Rádió egy. Rádió egy. Csak igazi mai sláger megy.
1: Sofia, tüzést
2: Bella!
3: Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, köszi pedig Dua Lipa, aki augusztus elején megint megcsinálta Koszovóban, a Sunny Hill Fesztivált, ugye az apukájával alapították ezt még évekkel ezelőtt, és óriásira nőtt, hát giga nevek a line-upon, és nagy siker is volt, szóval a fesztivál feeling is minden oldalról megvan neki, nem csak fellépőként, hanem szervezőként is sikerrel. Ez meg az igazi mai slágere, Dua Lipa és a Break My Heart, itt a Rádió 1-en.